0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ki az a Rádió 1 DJ, aki ezen a héten Cipruson lépett fel? Regál Lili, nagyon menő, és nagyon gratulálunk neki, az igazi mai slágerét pedig már is indítom. Ez Regál Lilitől a Hear Me.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most pedig Martin Garrixet választottam, aki 13 évesen lépett fel először méghozzá egy esküvőn. Azta! És onnantól kezdve úgy érezte, hogy ez menni fog neki, és ami azt illeti, megy is. Most Ed Sheerannel közösen hozza az aktuális igazi mai slágert, Martin Garrix, ez a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: olyan fent van a kurzus, de amúgy este, és amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvenceket hozok a következő órában is, és pont így nem lesz megállása, hogy ebben sem volt. Jön például J-Lo, egy újdonság Alex Forrentől, sőt, a legfrissebbet Robin Schulztól is bekészítettem, a kezdésben pedig. Figyeljük csak, mit indítok! Kamrád, Be Mine, pár perc és érkezik itt Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,500 eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek háromnegyedénél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek háromnegyedéhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb, 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Múlt héten volt az MTV VMA, rengeteg nagy produkció, meg nagy eredmény, többek között ugye Madonna fellépése is hatalmasat ment, talán 42 év után tért vissza a színpadra. Viszont a tavalyi évben Alex Warren volt az, aki a legjobb új felfedezettet, az új előadó kategóriát elvitte ezen a díjátadón, ami az egyik első nagy komoly elismerése volt, azóta viszont ezeket szépen gyűjti, és szépen hozza az újabbnál újabb dalokat is. Ez például a legfrissebb Alex Warren és a Fewer Dream, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek! How did you know?

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Top 500 kukac.radio1.hu egy nagyon fontos e-mail cím, mert itt várjuk továbbra is a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra. De persze nem csak itt, ha könnyebb Viberen, csak beírni most nekem mondjuk, hogy melyik a kedvencünk, akkor az is működik, mi mindent regisztrálunk, és hamarosan összeáll az ország legmenőbb, legpontosabb slágerlistája a Rádió 1 Top 500. Közben pedig egy újabb nagy kedvenc, amit indítok, erre is lehet szavazni. Robin Schulz, Better Times itt a Rádió 1-en. Mi a cu?

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig a legnagyobb kedvencek köztük Lost Frequencies és Lovi újdonsága, de hozom majd a diszkósítet is, sőt Sabrina Carpentert is, a kezdésen pedig Alex Kencsit a Bambolléval. Pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk, a Fogyarás pedig azért a DJ-é, aki igazából nem csak hogy tud egy csomó hangszeren játszani, de nagyon ismeri is a hangszereket. Például még a pályai elején egy szintetizátor teljes kézikönyvét elolvasta, tanulmányozta, mert meg akarta érteni, hogy hogyan működik az egész, hogy utána sokkal jobban tudja használni. Hát nem tudom, hogy ez mennyit tesz hozzá, de hogy remekül használja a hangszereket és remek dalokat készít, az biztos. A legújabb Lost Frequencies-től a Live It All, ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy közül pedig az a Sabrina Carpenter, aki Madonnával írt közösen egy dal, sőt, elő is adták az MTV VMA-n. Állítólag Madonna egy picit zokon vette, hogy 5 napig nem válaszolt Sabrina Carpenter menedzsmentje, hogy lenne közös munka, ami Madonnától jött, mármint az ötlet, aztán ráírt direktben. Aztán összejött. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Sabrina Carpenter és az Espresso, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió E, csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvencek, nálunk szólnak változatosan, megállás nélkül. Most például egy újat választottam, Loitól, az énekesnőtől, aki minden egyes alkalommal, amikor ír egy dalt, akkor átgondolja, hogy hogyan kellene írni, de alapvetően az angol mellett szokott dönteni, az anyukája is angolul énekelt neki állítólag gyerekkorában, és azt mondja, hogy ez jön neki a legkönnyebben, nem mondja, hogy soha nem fog más nyelven dalokat írni, de egyelőre ez áll hozzá a legközelebb. Loi, most David Puentezzel, ez a Golden Summer, amit már is indítok.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger mely.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ebzárlat Békés megye nagy részén őszi fotókat várnak a Békés Csabai diákoktól. Ma akár 26 fok is lehet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ebzárlat és legeltetési tilalom lesz Békés megye nagy részén október 7-e és 27-e között, közölte a megyei kormányhivatal. A korlátozás Ecsekfalvát, Szarvast és Békés-Szent Andrást nem érinti. Az intézkedésre azért van szükség, mert a rókák veszettség elleni vakcináját tartalmazó csalétket szórnak ki a lakott területeken kívül. A kutyákat ez alatt úgy kell tartani, hogy ne tudjanak elkóborolni és hozzáférni a csalétekhez. Sétáltatni csak pórázon és szájkosárral lehet őket. Ha valaki hozzáír a vakcinához és az sebbesztembe, orba vagy szájba kerül, azonnal orvoshoz kell fordulnia. Őszi fotókat várnak a Békés Csabai általános és középiskolásoktól a Lencsési Ősz című pályázatra, írja beol.hu. A Lencsési Közösségi Ház 35. születésnapjához kapcsolódó felhívásra a városrész őszi hangulatát és szépségeit bemutató képekkel lehet nevezni. Egy diák legfeljebb 4 fotót küldhet be, a képek fényképezőgéppel vagy telefonnal is készülhetnek. A pályamunkák leadási határideje november 15-e. A legjobb fotókat díjazzák, a tervek szerint pedig minden pályázótól legalább 1 képet bemutatnak a közösségi házban a november 25-én nyíló kiállításon. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit máig a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményt egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
3: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavaly évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
2: Az időjárásról. Folytatódik az indián nyár, a napos idő csak néhány komoly felhő zavarhatja. A légmozgás nem lesz jelentős, viszont a nagynapi hőingással továbbra is számolni kell, hiszen délután Békés Csabán akár 26 fokot is mérhetünk, míg este 14, hajnalban pedig 6 fok valószínű. A folytatásban is napsütésre lehet majd holnap számítani, hasonlóan 26 fokos csúccsal. Köszönöm a figyelmüket!
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,500 eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek 3/4-nél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek 3/4-éhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb, 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió egy, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 10 perccel, október 3-a van a Helgáka névnaposok, sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül, nem sokára Lena Sex és Ed Sheeran is jön, most viszont a Swedish Disco Rehab-bel szemfeltel, ez a Sleep Tonight itt a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 0620-311-111 a számunk, és ezt nem csak úgy kalandvágyból mondom, hanem mert itt lehet szavazni a Rádió egy top 500-ra. Idén is összeállítjuk az ország legnagyobb, legpontosabb zenei slágerlistáját, csak a Rádió egy hallgatókkal. Szóval nagyon várjuk a véleményeket, hogy tényleg a legtutibb lista megint összejön, és szerintem össze is fog, de ehhez szavazni kell, akár most is jöhet egy voks. Én pedig hozom a tippeket, meg hát egyben az igazi mai slágereket. Medúza, Good Boys, Piece of Your Heart, ez most a folytatás a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a hétvége úgy tűnik, hogy egész kellemes lesz, és nagyjából olyan, mint a hét eddigi része, a 24 fok, simán kipörög a mai napon is napos idő mellett. Kashmir Wild Ride a hírek után, ezt indítom! Az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak, megállás nélkül változatosan. Ez Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a kulcsokat pedig a konténerhez továbbra is lehet keresni, még lehet nyerni, ha eddig nem sikerült megszerezni. De már csak jövő héten péntekig, mert akkor valaki ki fogja nyitni, és visz mindent belőle, az autót, az utazást, a szerszámgépeket, a konyhai felszereléseket, a tévét is még sorolhatnám. Szóval játszunk, figyeljünk, csörögjünk időben, és piff, egy rádió eszlogen, és már megy is a kulcs. Én pedig Regál Lili közben, az aktuális igazi mai slágerrel, a Hill Me-vel ezt indítom.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hill Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Rádió egy konténer. A legújabb őrület. Hallgassa a Rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió egy konténerhez.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Békés Csabán is kimutatták a koronavírust, megvan a város diák polgármestere, kitart az indián nyár. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Békés Csaba szennyvíz mintájában is kimutatták a koronavírus örökítőanyagát, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legfrissebb vizsgálat alapján a mért mennyiség az alacsony tartományban volt a városban. Békés Csabán emelkedést nem jeleztek, országosan azonban enyhén nőtt a koronavírus jelenléte a szennyvízben. Több településen vált kimutathatóvá a vírus, Szegeden, Szolnokon és Zalaegerszegen emelkedést is kimutattak. A központ szerint a szennyvízvizsgálatok alapján a következő időszakban helyenként emelkedhet a fertőzések száma. A Szentgyörgyi Albert Technikum diákja, Pocsai Levente lett Békés Csaba új diák polgármestere, írja a beol.hu. A 34. csabai karabonciás napok zárásaként hirdették ki a választás eredményét, amelyen 7 középiskola jelöltje indult. A második helyet a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium diákja Durko Szilárd szerezte meg. A harmadik helyen holt verseny alakult ki, a Békés Csabai Evangélikus Gimnáziumot képviselő Pribojszki Panna és a közgé diákja Marka Viktor között. Emiatt a következő egy évben rendhagyó módon 3 diák alpolgármester segíti majd Pocsai Levente munkáját. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos béradó akcióját, eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk. Az időjárásról. Folytatódik az indián nyár, a napos idő csak néhány komoly felhő zavarhatja, a légmozgás nem lesz jelentős, viszont a nagynapi hőingással továbbra is számolni kell, hiszen délután Békés Csabán akár 26 fokot is mérhetünk, míg este 14, hajnalban pedig 6 fok valószínű. A folytatásban is napsütésre lehet majd holnap számítani, hasonlóan 26 fokos csúccsal. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép reggelt, nagyon jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Egy dolog biztos a reggeli kávézás mellé. Itt aztán nem lesz felesleges duma. Hozom az igazi mai slágereket, és tényleg a legjobbakat válogatom. Egy kis lendület mindjárt szemfeltől, előtte viszont szépen lassan hangolódunk erre. Los Frequencies-zel a Bastille-hez és Head Down, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az ajándékoknak igenis van jelentősége, különösen gyerekkorban. Itt van például Alex Warren, aki 5 évesen kapta édesapjától az első gitárját, részben azért is, hogy egy picit a zenélésre ösztönözze ezzel. Hát, elég jól ment. 2021-ben már az első albumát adta ki, ez pedig már a sokadik világslágere. A legújabb az igazi mai slágerek között. Alex Warrentől a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Étkezési támogatása rászoruló gyerekeknek, díjazták a fiatalokért végzett munkát, zajlik a tájház találkozó. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Az őszi szünetben is ingyenes étkezéssel támogatják a rászoruló békéscsabai gyerekeket, tudatta a behír.hu. Az arra jogosult 18 év alattiak 5 munkanapon kaphatnak térítésmentes ebédet. A lehetőség a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket érinti. Az étkezést a szülőnek vagy törvényes képviselőnek előre kell igényelnie. A szükséges nyomtatvány személyesen, postán vagy e-mailben is el lehet juttatni a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályához. Az ebédet az őszi szünet érintett munkanapjain 5 békéscsabai helyszínen lehet majd átvenni. Egeresi Viktória és Domokos Balázs kapta idén a Békéscsaba ifjúságáért kitüntetést, írja a beol.hu. Az elismeréseket a Csabai Karabonciás napok zárásán adták át. Egeresi Viktória békéscsabai evangélikus gimnázium pedagógusaként a diák önkormányzat munkáját segíti, és a fiatalok közösségi szerepvállalását támogatja. Domokos Balázs a békéscsabai zeneiskolában tanít fagottot és puruját, emellett a körösparti junior fúvósokat vezeti. A díjjal olyan szakemberek és közösségek munkáját ismerik el, akik hosszabb időn keresztül sokat tesznek a békéscsabai fiatalokért és közösségeikért. Az élőrökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény tegnap kezdődött Orfűn, mondta rádiónknak Berecki Bolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik.
1: És most pár szóban az időjárásról. Folytatódik az indián nyár, a napos idő csak néhány komoly felhő zavarhatja, a légmozgás nem lesz jelentős, viszont a nagynapi hőingással továbbra is számolni kell, hiszen délután Békéscsabán akár 26 fokot is mérhetünk, míg este 14, hajnalban pedig 6 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatja a gaboglasz.com. Szélvédő szakértelem 30 éve.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és van még egy nagyon pici idő, hogy mindenki szerezze magának egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, de tényleg nem sok, mert hogy jövő héten pénteken már kinyitjuk a konténert, és hát addig van lehetőség gyűjteni adásban, meg ugye pénteken a helyszínen is, de én nem várnék az utolsó pillanatra. Mindenki figyeljen, hogy mikor indul a következő játék. Az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexha-i a folytatás, a Faithless dallal és a New Religion-nel érkezik itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Top 500 szavazás pedig folytatódik. Még várjuk a tippeket, véleményeket, melyik az ország legnagyobb kedvence, és melyik az ország összességében 500 legnagyobb kedvence. Ezt gyűjtjük össze most közösen. 0620 311 111. Accent folytatja.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órát pedig azzal az énekesnővel indítom, aki éppen világkörüli turnét csinál, most épp Madridban. A ma esti fellépését pedig az egyik nagy streaming szolgáltató élőben is fogja közvetíteni este 3:49-től. Én meg pár perc múlva hozom. Az igazi mai slágerre, Shakira és a Die Die a következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű, most professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 igazi
0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy kontinent. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldség és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon. Árkánum esküvő kiállítás és nyílt nap Békés Csabán az Árkánum Hotelben. Október 4-e vasárnap. Vendégvárás és welcome drink 11 órától, majd 12:30-tól svédasztalos lakodalmas ebéd, süteménykóstoló, 25 szolgáltató bemutatkozása. Az esemény ingyenesen látogatható. Bővebb információ arcanumhotel.hu.
8: Figyelem, Békés Csaba!
9: Magyarország legnagyobb cirkusza, Richter Florian Cirkusz újra Békés Csabán a sportcsarnok mellett. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Richter Florian Cirkusz. Ne hagyjátok ki! Jegyek rfc.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
10: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
10: Alfa!

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en, minden szombat.

0: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ebzárlat Békés megye nagy részén őszi fotókat várnak a békés csabai diákoktól. Ma akár 26 fok is lehet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ebzárlat és legeltetési tilalom lesz Békés megye nagy részén október 7-e és 27-e között, közölte a megyei kormányhivatal. A korlátozás Ecsekfalvát, Szarvast és Békés-Szentandrást nem érinti. Az intézkedésre azért van szükség, mert a rókák veszettség elleni vakcináját tartalmazó csalétket szórnak ki a lakott területeken kívül. A kutyákat ez alatt úgy kell tartani, hogy ne tudjanak elkóborolni és hozzáférni a csalétekhez. Sétáltatni csak pórázon és szájkosárral lehet őket. Ha valaki hozzáír a vakcinához és az sebbe szembe, orba vagy szájba kerül, azonnal orvoshoz kell fordulnia. Őszi fotókat várnak a Békés Csabai általános és középiskolásoktól a Lencsési Ősz című pályázatra, írja beol.hu. A Lencsési Közösségi Ház 35. születésnapjához kapcsolódó felhívásra a városrész őszi hangulatát és szépségeit bemutató képekkel lehet nevezni. Egy diák legfeljebb 4 fotót küldhet be, a képek fényképezőgéppel vagy telefonnal is készülhetnek. A pályamunkák leadási határideje november 15-e. A legjobb fotókat díjazzák, a tervek szerint pedig minden pályázótól legalább egy képet bemutatnak a közösségi házban a november 25-én nyíló kiállításon. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit máig a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
3: A sürgősségi ellátók számára hozzá a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
2: Folytatódik az indián nyár, a napos idő csak néhány komoly felhő zavarhatja. A légmozgás nem lesz jelentős, viszont a nagynapi hőingással továbbra is számolni kell, hiszen délután Békés Csabán akár 26 fokot is mérhetünk, míg este 14, hajnalban pedig 6 fok valószínű.
0: Az időjárás jelentést támogatja a Majidi Design, az egyedi otthon kivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól jönnek Balázsék, jövő héten pedig természetesen ők is ott lesznek reggel a konténer nyitásnál, sőt, még tőlük is lehet kulcsokat nyerni a helyszínen, de addig is kell ezeket gyűjteni, mert hogy folyamatosan lesznek játékok itt a Rádió egyen, valaki pedig jövő héten a teljes konténer tartalmát megnyeri, addig viszont megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket, nem állunk meg, nem dumálunk, Alex Kencsit indítom, ez a Bambolé tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig hozom a legújabbat Loitól, akinek két nagy álma van, és ebből az egyik már teljesült, hogy találkozhasson Adele-lel, a nagy gyerekkori példaképével, és az már csak hab volt a tortán, hogy ugyanezen az estén még James Arthurral is összefutott. A másik nagy cél pedig, hogy egyszer felléphessen a Madison Square Gardenben, hát szerintem e felé is jó úton halad. A legújabb igazi mai sláger Loitól a Golden Summer, ezt indítom a

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játszunk?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Békés Csabán is kimutatták a koronavírust, megvan a város diák polgármestere, kitart az indián nyár. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Békés Csaba szennyvíz mintájában is kimutatták a koronavírus örökítő anyagát, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legfrissebb vizsgálat alapján a mért mennyiség az alacsony tartományban volt a városban. Békés Csabán emelkedést nem jeleztek, országosan azonban enyhén nőtt a koronavírus jelenléte a szennyvízben. Több településen vált kimutathatóvá a vírus, Szegeden, Szolnokon és Zalaegerszegen emelkedést is kimutattak. A központ szerint a szennyvízvizsgálatok alapján a következő időszakban helyenként emelkedhet a fertőzések száma. A Szent Györgyi Albert Technikum diákja, Pocsai Levente lett Békés Csaba új diák polgármestere, írja a beol.hu. A 34. csabai karabonciás napok zárásaként hirdették ki a választás eredményét, amelyen 7 középiskola jelöltje indult. A második helyet a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium diákja Durkó Szilárd szerezte meg. A harmadik helyen holt verseny alakult ki, a Békés Csabai Evangélikus Gimnáziumot képviselő Pribojszki Panna és a közké diákja Varka Viktor között. Emiatt a következő egy évben rendhagyó módon 3 diák alpolgármester segíti majd Pocsai Levente munkáját. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos béradó akcióját, eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk. Folytatódik az indián nyár, a napos időt csak néhány komoly felhő zavarhatja, a légmozgás nem lesz jelentős, viszont a nagynapi hőingással továbbra is számolni kell, hiszen délután Békés Csabán akár 26 fokot is mérhetünk, míg este 14, hajnalban pedig 6 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
4: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az a Taylor Swift, aki a hétvégén megnyerte az év videója díjat az MTV VMA gálán, és ezzel már a 31. díját zsebelte be, amivel abszolút csúcstartó. Azt a The Fate of Ophelia kapta, ennél viszont újabb az Opelite, én most ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Viszont továbbra is várjuk a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra, melyik a legnagyobb kedvencünk, SMS-ben, telefonon, Viberen, vagy akár bármelyik social felületünkön is el lehet küldeni, és persze folytatódik még a kulcsvadászat is, jövő héten pedig kinyitja valaki a Rádió 1 konténert, addig pedig szólnak az igazi mai slágerek, köztük Kétó és a Turn the Lights Off, amit indítok. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

műsorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
9: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Féláfás akció a Békés Festékháznál, a Pannonhálózat Polifárbe kiemelt partnerénél október 14-ig szinte mindenre. Most érdemes felújítani, festeni, beszerezni, amire eddig vártál. Féláfás akció a Békés Festékháznál. Békés Csaba, Orosházi út 32, Gyula Mágocsi út 13, a Volt Profi mellett.
13: Itt van az ősz, itt van újra.
14: És akkor itt van a Makita vásár is, itt van újra.
13: Mégpedig Békés Csabán az SKF műszaki áruházban.
14: Mire számíthatsz?
13: Makita szaktanácsadás,
14: akkumulátoros szerszámgépek tesztelése.
13: Egész nap extra kedvezmények.
14: Az első 50 regisztráló ajándékot kap,
13: majd a nap végén pedig értékes ajándéksorsolás.
14: Te megtalálhatod a betakézi szerszámait és a munkavédelmi termékeit
13: szintén kedvező árakon.
14: Továbbá étel, ital, jó hangulat.
13: Várunk téged is október 6-án 9 órától
14: áruházunkban.
13: Békés Csaba, Szarvasi út 22.
15: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Étkezési támogatás a rászoruló gyerekeknek, díjazták a fiatalokért végzett munkát, zajlik a tájház találkozó. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Az őszi szünetben is ingyenes étkezéssel támogatják a rászoruló Békés Csabai gyerekeket, tudatta a behír.hu. Az arra jogosult 18 év alattiak 5 munkanapon kaphatnak térítésmentes ebédet. A lehetőség a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket érinti. Az étkezést a szülőnek vagy törvényes képviselőnek előre kell igényelnie. A szükséges nyomtatványt személyesen, postán vagy e-mailben is el lehet juttatni a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályához. Az ebédet az őszi szünet érintett munkanapjain 5 Békés Csabai helyszínen lehet majd átvenni. Egeresi Viktória és Domokos Balázs kapta idén a Békés Csabai fiúságáért kitüntetést, írja a beol.hu. Az elismeréseket a Csabai Karabonciás napok zárásán adták át. Egeresi Viktória Békés Csabai evangélikus gimnázium pedagógusaként a diák önkormányzat munkáját segíti és a fiatalok közösségi szerepvállalását támogatja. Domokos Balázs a Békés Csabai zeneiskolában tanít fagottot és puruját, emellett a Körösparti junior fúvósokat vezeti. A díjjal olyan szakemberek és közösségek munkáját ismerik el, akik hosszabb időn keresztül sokat tesznek a Békés Csabai fiatalokért és közösségeikért. Az élőrökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény tegnap kezdődött Torfűn, mondta rádiónknak Berecki Bolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik.
2: És most pár szóban az időjárásról. Folytatódik az indián nyár, a napos idő csak néhány komoly felhő zavarhatja, a légmozgás nem lesz jelentős, viszont a nagynapi hőingással továbbra is számolni kell, hiszen délután Békés Csabán akár 26 fokot is mérhetünk, míg este 14, hajnalban pedig 6 fok valószínű.
4: Az időjárás jelentést támogatja a gaboglasz.com, szélvédő szakértelem 30 éve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Kiderült, képzeljétek el, hogy megvizsgálták, hogy min veszekednek azok a párok a legtöbbször, akik már ilyen 5-10-15 éves intervallumban vannak együtt.
6: Ez könnyű.
5: És kiderült, hogy...
7: Na, találgassunk, ne árulj
5: el. Még nem árulom el, csak kiderült egy érdekes kutatás, hogy... A párok 69, vagyis majdnem 70%-a sok évvel később is ugyanazokon a topikokon tud veszekedni, mint amikor megismerkedtetek. Tehát ha kialakul a gócpont, amire mind a ketten érzékeny vagytok, vagy ugrotok, akkor nagyjából 70%, aki évekkel később is annak a témának a felmerülése kapcsán kezd veszekedni a másikkal. A vita topikok nem nagyon változnak, akár mennyire fejlődik a párkapcsolat, vagy megy előre, vagy idősödtök. Na, innentől kezdve nem is az volt a lényeg, hogy azt nézzék meg, hogy mik ezek a topikok, majd kitalálhatjuk, hanem hogy mennyire azonos problémákat viszünk, mennyire ugyanazon veszekszünk a párunkkal, és hogy ez nem változik, és megnéztek 5 éves kapcsolatokat, 20 éves kapcsolatokat, és kiderült, hogy nagyjából ugyanazokat a problémaforrásokat visszük magunkkal, ha abban megegyezés lenne, viszonylag problémamentes kapcsolatot élhetnénk. Na, mik ezek a problémák? Milyen témák vannak, milyen témák jöhetnek föl, amivel egy 20 éves párkapcsolat és egy 5 éves is ugyanúgy veszekszik. Napi és görgetik.
6: Napi sztori, gyerekek, elindult a fűtés szezon, minden évben újra kezdjük. Kurva termosztátot, hogy ki hány fokra.
5: A hány fokos termosztát.
6: A hány fokos term, ez nem.
5: Ezt viszitek.
7: Minden évben. Így,
6: ahogy mondod, én fázós vagyok, nekem 21 alatt nincs hőmérséklet, érted?
7: Igen,
6: a béka, azt ő 19-20 fokba jobban.
5: Hát mert ott megdolgozik a menopauza.
6: Tehát ott meg így van, de ez volt 20 évvel ezelőtt is, mikor megismerkedtünk. Én megyek ugye korábban lefeküdni. Ting,
5: neki melege van.
6: Nyomok egyet, 21 fok, és mikor reggel lejövök, hány fokon
5: 17.
6: van? 19. Én meg megfagyok, takarókat helyezek magamra, magam alá, magam fölé.
7: Kinek kell 21 fok? Vendégeket vártok fel?
6: Nem, jön? Nekem.
5: De ő fázik, hát nincs már keringése.
6: Nekem nincs.
5: Ez egy látóhányos, mennyire érszükületes.
6: Érszükületem van. Mindjárt meghalok, legalább ezek az utolsó éveim legyenek komfortosan.
7: Értem.
6: Na, nálad mi?
7: Hát nem, ez nem probléma, mert nekünk a fűtésről a közös képviselő dönt, úgyhogy ez...
5: Igen, ő dönti, hogy fáztok, vagy melegetek van.
7: Ez teljes mértékben viszi ezt a dolgot. Nálunk az én rossz szokásaim és a Péter rossz szokásai vannak egyértelműen ugye a fókuszban. Az én rossz szokásaim ugye azok, hogy hajlamos vagyok kizárni tényezőket, amik bekerülnek egy ilyen holttérbe, amik ugye hosszú időn keresztül ott duzzadnak. Tehát van olyan, hogy mit tanulni, hogy ez szelektív a figyelme, főleg amikor ilyen nagyon sok mindent kell csinálni, mondjuk sok a fellépés, sok a munka, sok a izé, és akkor mondjuk például elkezdek építeni egy ruhakupacot a szoba egyik sarkába.
6: Szennyesből vagy tisztából?
7: Van egy tiszt, és egy szennyes.
6: Ugye, hogy
7: mert az vagy a ponton, hogy elszigyeld magad, hogy elkezdesz mosni, de viszont a mosást utána már nem tudod eszkalálni hajtogatásba. Tehát akkor lesz egy tiszta kupacod, és aztán van egy igazán nagyon szennyes ruháim nincsenek, mert egyszer veszem fel őket, aztán utána mosom. Ez nem biztos,
6: tehát áll a tiszta kupac. Mi a baj ezzel Péternek?
7: Hát, hogy ott vannak, és nem pedig élére vannak hajtogatva a szekrényben.
5: Ürenmániás?
7: Tehát van egy kis OCD.
5: Van egy kis zavar a spektrumon.
7: Igen, tehát az, hogy Péternek színkódok szerint van szerintem minden eltév a fiókjába, és mindegyikhez érzelmi kapcsolat fűzi, mindenről tud, mindennek tudja, milyen a susogása, az érintése és a különböző dolgok.
5: De mik lehetnek az állandó topikok? Szerintem a pénz, a gyereknevelés, a rend, valószínűleg ezek, nem? Tehát, hogy családon belül anyagiak, gyereknevelés, rendrakás.
7: A gyereknevelés az nagyon fontos.
5: A gyereknevelés is egy állandó neuralgikus pontja, és ha az oda beleszületik a családba, az 20 évig ott viszed. Tehát az is egy visszatérő probléma halmaz, hogy a gyereknevelés, nem? Tehát ez a szex, a hatalmi egyensúly, vagy akár a rend kérdése. Nagyjából ezek lehetnek a
7: hatalmi szex.
5: Hatalmi szex, hatalmi rend.
7: Rendes szex. Szex egyensúly.
5: Pénzért szex, szexért pénz.
7: A hatalmas rend.
5: Szex közben. Igen. Igen. Szóval ezek azok a pontok, amiken ugye a párok legtöbbször veszekednek. De miért nem tudjuk az elején megoldani, hogy aztán ez 10 év múlva már ne legyen? Tehát, hogy ti is megoldjátok a ruhakérdést.
6: Vagy akarsz.
5: A termosztát kérdést.
6: Nem akarsz belőle engedni, mert ez az a harctér, ahol győznöd kell.
5: Tehát ezek ilyen mini harcok.
6: Hát igen, elveszíted mindenedet, ha
7: nem,
6: már ezeket
7: nem, szerintem nem
6: is...
7: ez van. Nem, szerintem
6: akkor
7: az
6: miért,
7: van,
6: miért
7: hogy az egész életed arról szól, hogy kicsit, hogy helytálsz, hogy maszkolsz, mindenfelé tudod így próbálod hozni azt, amire szükség van ott a hely. Tehát, hogy a rádióban jó rádiósnak kell lenned, a gyerekeddel jó apának kell lenni, de hát az asszonyra már nem jut ilyesmi. Tehát akkor tudod, vele önmagad tudsz lenni, és akkor önmagad vagy, akkor kijönnek a legsötétebb részei a személyiségednek, és ő ahelyett, hogy hálásak lennének ezért, ahelyett azt mondják, hogy hát de mindenhol máshol megfelelsz itt, akkor miért nem?
6: Na de, és miért nem? Pont azzal,
7: mert,
6: akit elméletileg szeretsz.
7: Mert itt otthon érzem magam, mert igen, mert itt vagyok nyugton, itt vagyok önmagam teljes mértékben, és akkor tudod, de akkor itt el tudom.
6: És akkor mi fogadjuk
7: magam.
6: El, hogy te nem hajtogatsz ruhát, és kerülgetni kell egy csomó lungmát kell a nappaliba kerülgetni.
7: Nem, ezt Péter már megoldotta egy nagyon-nagyon bántó módon különben.
6: Fölhígette.
7: Mert egy ilyen ikás doboz belerakt, és így levitte a raktába ruhámat, és nem vettem észre. Érted? Nem vettem észre.
5: Levitte a ruhát a raktárba.
7: Igen.
5: Kiválogatott?
7: Nem, úgy, ahogy van, volt itt egy ilyen tiszta, egymásra halmozott ruhacsomag.
6: Egy kupac, egy halmaz.
7: És az belerakta egy nagy ikás dobozba, vannak konténerben, levitt, és kíváncsi, hogy mikor fogom észre, nincsenek ott a ruháim. És nem vettem észre, hanem a másikat kimostam, és abból építette a jó kupacot.
5: Olyan vagy, mint ilyen termeszhangja. Állandóan építesz valami várat, érted? Igen, nem tűnik fel, hogy az előzőből már kirakoltattak. Igen. Feri nyugi, apám annyi idős, mint te. 35 éve van anyámmal, náluk ugyanez a vita. Apám fázik, anyámnak melege van.
6: Ennyi. Tehát na, ez... mondom, hogy ez egy góc pont.
5: De szerintem ez biológia.
6: Persze, tehát valójában
5: a
6: biológia,
5: igen, a nők az inkább fázósak.
6: Akinek... De most itt én vagyok a fázós.
5: Tehát azért mondom, hogy általában a nők, csak ugye neked, te nő vagy. Tehát ritkább, mert általában az, hogy a nő fázik, igen, és a férfinek van melege. De nálatok ez valahogy megborult.
6: És akkor mondja, érted, hogy de öltöz föl, mert én mesztelenül alszom, én úgy szeretek.
7: Hát ez
6: és
7: önmagában egy trauma.
5: Ez önmagában egy vizuális sértés.
6: Mert én hamarabb lefekszem aludni, tehát nincs meccés pontunk, érted, az ágynál ebben az esetben, az alvás esetében. Tehát én, hogy de én nem akarok felöltözni, mert így érzem jól magam.
5: 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerem vagy nem? Menjünk-e haza külföldre a családhoz? Én mennék, ő nem. Mit nézzünk a tévébe? Hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta. Cipeljük együtt a bajokat. Mm. Aha, tehát, hogy ő viszi, aha, a, viszi a saját sértettségét, az nem jó. Eszter, mondd meg a férjednek, ha nem tetszik neki, csinálja meg.
7: Én ilyet nem merek mondani neki. Ez az ember már így is öt ember helyett áll, vagy áll helyt, pontosabban, úgyhogy én már nem vagyok abban a pozícióban, hogy bármit mondjak.
5: Nekünk nem kell ez hosszú idő, mi közel másfél éve vagyunk együtt, napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon, a kettesben töltött idő hiányán sose lesz jobb, puszi Andi. Jó, másfél éve vannak együtt.
7: Ebbe
5: és már...
7: is tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Ez van, tehát ha ez a gyerek engem...
6: Te tökre... annak neked, te ez annak hogy... örülsz, hogy van egy szigorú a családban, nem?
7: De
6: nem?
7: Tehát ez nyilván nem jó, meg én, tehát hogy inkább csak ez az én saját ilyen...
6: Ja, de azért haragszol a Péterre, mert ő tud szigorú lenni.
7: Nem haragszom, és senki nem haragszik senki, nem az, hogy abban van a konfliktus, hogy ő tud következetes lenni, én pedig becsicskulok a gyereknek, amikor jön a nagyon alapvető manipulációs technikáival, amikor olyan aranyosan.
6: Lehet, akkor itt Péter csinálja jól, tehát legalább annyit mondja, hogy köszönöm Péter, hogy te meg következetes vagy.
7: Igen, úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, igen, apádnak igazán, és közben a kocsit, gyere, majd meg.
6: A legjobb, amit tetsz.
5: Gyere csak ide, itt van nálam valami kis. Nyami, nyami.
7: Igen, Péter, így.
5: Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
7: Így nem viselkedett az apádnak, gyere, menjünk le a kocsim.
5: Ott vannak a rejtett tartalékok.
7: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mit csináljak?
5: Te igazad van, na persze. Rövid az élet, ahhoz, hogy szigorúak legyünk. Igen.
7: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani titeket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod?
5: És nagyon érzik.
7: Nagyon érzik.
5: És nagyon érzik.
7: Igen.
5: És nagyon tudják, igen.
6: Egény Péter, de tényleg.
5: Nem lehet könnyű neki, igen.
7: Istenem.
5: Igen. 9 év házasság után a feleségem még mindig nem érti a majd mindjárt megcsinálom mondataim jelentését.
6: De azt általában nem csinálod meg.
5: De igen. Csak akkor, amikor az úgy jön.
6: Nem rögtön.
5: Ritmusában, amikor az úgy megindul, és most úgy érzel rá valami kényszert, vagy késztetést. De annak meg kell hagyni. Az olyan, mint amikor te főzöl, és úgy senki nem jön oda, hogy mikor van már kész a pacal. Te tudod, hogy az meg lesz csinálva, nem? Hogy az kész lesz.
6: De valószínűleg, aki ezt írta, az a világ legnőbb ígérgetője. Hát hány ilyen hapsi van, hogy nyug, majd, na hát, mit idegeskedsz, mindjárt kész lesz. Fél év múlva ugyanúgy áll.
7: Nem az a probléma, hogy mikor csinálják meg, hanem amikor megcsinálják, akkor hogyan?
5: Igen.
7: Tehát, hogy addig már van egy elvárás.
5: Mindegy, igen.
7: Igen, van egy elvárás a fejedben, és aztán az öli meg a bulit.
5: 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
6: Így panaszkodni.
5: Gyuri! De legyél, ne legyél puha, Gyuri. Ha jönnek hozzád, ott legyél az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként ott már ott se lehetsz az. Ott legyél az nyugodtan.
7: Én olyan vendégségben voltam gyerekkoromban, hogy én pontosan tudom, hogy hogyan akar egy férfi, hogy is mondjam, megjelölni a területét egy ilyen szituációban. Voltunk olyan vendégségben, hogy az anyuka ott várt minket, tudjátok, azokban a nagy kristálytálakban meg volt, ott volt a göngyölt húsa, amit el tudsz képzelni, tudom, ami a 80-as, 90-es éveknek a legnagyobb vendégváró dolg. Apu, ott egy ilyen kifingott mackógatyában, egy atléta trikóban ült. Ott ült. Na szevasztok, na! Na meddig maradtok? Tehát így indult az egész, a nőfél majd elsüllyedt a szégyentől.
5: Úristen, de jó.
7: És hogy az volt ennek egy ilyen romantikája egy idő után, de azért ez kemény lehet.
6: Az elsőre.
5: Persze, ez fölőről, igen. 9 éve vagyunk együtt, de kb. 2-3 összezerülni, és volt az elén, megtanultunk kölcsönösen tisztelni és elfogadni a másikat, meg rászoktam a piára. Igen, azért ez így nagyon-nagyon őszinti. Egy férfi, amit ígér, azt meg is csinálja, kicsikülte nekünk.
6: Nem kell rá fél évente emlékeztetni.
5: Ez a mondat másik fele. Igen. Ha mindjárt nekiállok, csinálom, az nekem is ismerős, mi is így élünk, és ebben vagyunk. Judit írta nekünk. Aha, tehát akkor ez egy ilyen férfi veszekedési neurológus pont, ha majd megcsinálom mondat. Ugye? Igen. Ilyenek lennénk?
6: Nem, ti vagytok ilyenek. Én se.
5: 14 éve vagyunk együtt, ő alszik az ablak mellett, én a fűtőtestnél. Én mesztelenül alszom, ő melegítőben. A helycsere felejtős, de napi vita van belőle. Attila küldi. Érted? 14 év után, ha ki hol alszik, az ablak mellett, vagy a fűtőtest mellett. Azért ez is kemény. 14 éve azok nem dőlt el, hogy kinek van melege, kifázik.
7: Ez kemény. Ez kemény, de amúgy pizsamában meg lehet oldani az ilyesmit, csak mondom.
5: Igen. 3 éve vagyunk együtt, nincs gyerek, de a nevelésen veszünk össze. Az mondjuk az érdekes.
6: Hát előre, előre, hogyha majd lesz, akkor mi veszek.
7: Ja, ez a legrosszabb.
6: A pénz például, a költés, az szerintem tök ilyen. Hogyha, ha
5: a pénzköltés.
6: Igen, hogy ellentétes előjelű pár kerül össze, van, aki takarékos lenne a családban, van a másik rész, aki gyerünk, hadd szóljon, abból szerintem rengeteg vita.
7: Hát a kicsoda az okosabb ilyen pénzügyileg.
6: Hát egyikünk se.
5: De teljesen jól le van osztva. Tök jó leosztás.
6: Nem, nálunk így megy.
5: Te keresed.
6: Nem találja.
5: Keresi, az Istenek nem találja meg, hát akkor addig viszont érted, hát hadd szóljon, jól csinálja. Így az én férjemnek, nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy mondat.
7: Na figyelj, az...
5: Ez a típus...
7: Az nagyon, az, figyelj, ez méteg.
5: Ez a leggyilkosabb. Minden megoldásra van egy probléma. Mekkora mondat, gyerekek? És ismerjük ezt a típust.
7: Ismerjük ezt a típust, köztünk járnak, és nagyon gyorsan meg kell szakítani a kapcsolatot.
5: Nagyon durva. Milyen szép mondat. Az én férjemnek minden megoldása van egy problémája. Ú, de kemény lehet, igen. Tudnék mesélni. Nálunk van kilépő papucs, belépő papucs. Haver, veled vagyunk.
6: Kés belépő
5: papucs, te se vagy könnyűbe. Ez egy férfi SMS. Itt a nő a kemény. Kilépő papucs, belépő papucs. Várjál, mi a kilépő papucs?
6: Hát amivel kiszaladsz az udvarra például.
5: De azt le kell venned, és be kell lépned a belépő papucsba. Megőrülsz, miben vannak emberek? Úristen, azt tudom, hol a cipőm, amikor keresem az előszobába, érted?
7: Figyelj, most kiadom a férjemet. Nem akartam, de most már akkor kiadom.
5: Gyere.
7: Van nálunk olyan, hogy van a fű, és akkor a fűről fel lehet lépni a teraszra.
5: Igen.
7: És Péter tart egy papucsot, ami arra van, hogy a fűből a teraszon lévő papucsba belelépjen, és akkor megy vissza a fűre, akkor lerakja a terasz szélén úgy a papucsot, nem egy fűben járó mezitlábos, énje, meg van a papucs terasz.
6: És a kettő Jézus közül Isten. Van egy átvezető papucs?
7: Nincs több papucs.
6: Tehát várjál.
7: Csak ki van, taktikai mezitláb papucs van.
6: A fűben.
7: Taktikai papucs. Igen,
5: a fűről megy, várja a kőre, ott mi van? Megy a fűvön mezitláb?
7: Megy a fűvön mezitláb, fellép a kőre, de már ott van a papucsba lép bele, nem lép rá a kőre a vizes lábával, hanem nagyon papucsba okos. Lép, igen. Ott ugye bemegy a köves részen, addig megszárad a talpa a papucsban, aztán rálép a lábtörlőre, és onnan megy be a lakásba.
5: Atya Isten, töltsön velem egy napot, és mindenből kigyógyítom. Egy napot adj nekem vele.
7: Nem lehetséges, nem lehetséges.
6: Abba belehal.
5: Vagy belehal, vagy átneveljük.
7: Ezek szenzoros problémák szerintem.
5: Ez szenzor, persze, abszolút.
7: Igen, tehát a vizes fűből, azért, igen.
5: Miért a lábához? Mit ne éljen a lábához? Persze. És amikor kifele megy, akkor bentről kilép a kinti papucsba, azzal elmegy a fű szélére, és ott még és átlép ott. A füves papucsra.
6: Nem, füves papucs nincs.
5: Vagy mezitláb.
7: Tehát csak a csempén megy papucsban.
5: Atya úristen!
7: Mert a parkettán nem kell papucs, a csempén kell papucs, a fűben meg már nem kell papucs.
5: Jézus atya úristen! Érted?
7: Na.
6: Egy átvezető szállatban papucs.
5: Én nem egyek kemény, de csoki. Anyámmal élek, babettával járunk.
7: Na, hát
5: de valószínűleg a te káoszodhoz meg ez kell?
7: Én nem tudom.
6: Szerintem nem.
5: Ha teljesen őszintén megmondjuk, akkor a te káoszodban meg jól egyensúlyoz.
7: Igen, ha neki lenne káosz, akkor hallítanul élnénk. Tehát igen. Az nem lehet, ez kell. Igen, ez kell.
5: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szerencsés napokon befogad a lányom, és aludhatok nála a pónis szőnyegen. Szájt a passz.
7: Legedögöljön meg akkor.
6: Nem, most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
5: Nem halsz bele.
6: Szájtapazva.
5: Ragazd le a szádat.
6: Igen.
5: Nem fulladsz meg.
6: De megfulladt.
7: Hát, hogyha betaknyosodik, akkor viszont, de akkor meg fel kell ébredjél, nem?
5: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem áll. Tehát azért egy hülye meghalt.
6: Nem egy.
5: Százak haltak meg, ugye?
6: Ezrek!
7: Egy falu nem ébred fel reggel.
5: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
7: De te horkolsz, Balázs?
6: Már nem, már szájtopaszamad.
7: Már nem, már halott.
5: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni.
7: Egyébként igen,
5: de van visszajelzés, szájtapasz használok. Szájtapasz.
7: Figyelj, ismerünk téged, Bárzs, mit hazudsz? Hol a szájtapasz? Jelen
5: egyet,
7: pillanatban hol
5: ide teszek egyet, meg a lyukamra is.
7: Seki sebe.
5: Seki sebe, érted? Reggelre felfújódok, értem, hogy én Michelin baba.
6: A csia maguk. Leveszi, figyelj, akkor...
7: Minden nap megeszi negyed kiló csia magot, és mindenét leragasztja.
5: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
7: Figyelj, túlnyomás azért az van.
5: Ja, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
7: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat!
5: Szúrd meg később. Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
6: Tüdőgyógyászat és alvásmedicinai szakértők.
5: Mit tudnak azok az alvásról?
6: Nem kóklerek. Három okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
5: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Hagyjad
7: már. Belehánysz a szádba, és nem tudod izé.
5: Azért jól meghalsz, érted? Igen, hogy nyitott gyomor szádba, és hánysz egy kicsit éjszaka.
6: Igen, a itt írja.
5: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
6: A refluxos, tessék.
5: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondod, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
6: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztás után se szabad.
5: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
7: Még egykor
6: allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ebzárlat Békés megye nagy részén őszi fotókat várnak a Békés Csabai diákoktól. Ma akár 26 fok is lehet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ebzárlat és legeltetési tilalom lesz Békés megye nagy részén október 7-e és 27-e között, közölte a megyei kormányhivatal. A korlátozás Ecsekfalvát, Szarvast és Békés Szent Andrást nem érinti. Az intézkedésre azért van szükség, mert a rókák veszettség elleni vakcináját tartalmazó csalétket szórnak ki a lakott területeken kívül. A kutyákat ez alatt úgy kell tartani, hogy ne tudjanak elkóborolni és hozzáférni a csalétekhez. Sétáltatni csak pórázon és szájkosárral lehet őket. Ha valaki hozzáír a vakcinához és az sebbe szembe orba vagy szájba kerül, azonnal orvoshoz kell fordulnia. Őszi fotókat várnak a Békés Csabai általános és középiskolásoktól a Lencsési Ősz című pályázatra, írja a beol.hu. A Lencsési Közösségi Ház 35. születésnapjához kapcsolódó felhívásra a városrész őszi hangulatát és szépségeit bemutató képekkel lehet nevezni. Egy diák legfeljebb 4 fotót küldhet be, a képek fényképezőgéppel vagy telefonnal is készülhetnek. A pályamunkák leadási határideje november 15-e. A legjobb fotókat díjazzák, a tervek szerint pedig minden pályázótól legalább egy képet bemutatnak a közösségi házban a november 25-én nyíló kiállításon. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit máig a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményt egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavaly évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: Folytatódik az indián nyár, a napos idő csak néhány komoly felhő zavarhatja. A légmozgás nem lesz jelentős, viszont a nagynapi hőingással továbbra is számolni kell, hiszen délután Békés Csabán akár 26 fokot is mérhetünk, míg este 14, hajnalban pedig 6 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentést támogatja a Magidi Design, az egyedi otthonkivitelezés szakértője. www.magiditapeta.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: történik? Tibivel ezer éve nem beszéltünk, az a Tibiről van szó, és magyar bajnok lett egy bizonyos sportágban. Ezt mondjuk meg őszintén, hogy ez sokszor azért nem történik már meg velünk korunkbéliekkel.
1: Mert nem jó sportágat választ.
0: Mert nem jó sportágat választunk, de 45-50 évesen már nem leszel nagyon magyar bajnok, az van. Hogy azért úgy, és nem az, hogy öreg vagy, meg megetted a kenyered javát, de hogy az van, hogy hát azért ott már, ha addig nem csináltad, akkor ott már nem nagyon csinálod.
2: És sportolt bármit.
0: És a Tibi elkezdett, igen, 13-14 hónappal ezelőtt, nekem is van ismerősöm egyébként a lőtére, és ő mondta, hogy többször látta a Tibit, ő sportlövészetet kezdett.
2: Édesem.
0: És az van, hogy ő annyira ügyes és tehetséges ebben a dologban, hogy gyerekek, magyar bajnok lett, és most posztolt egy képet, mi szerint ő áll egy dobogón, leszorítva a korábbi Európa, tedd a posztra,
1: hoppá!
0: Európa, meg magyar bajnokokat leszorítva áll a dobogón, nagykaliberű pisztoly, optika, divízió 2-es ponttal áll a Tibi, és baromira gratulálunk neki, mert hogy ez nagyon menő, leszorítva, kicsit nem, kevésbé természetesen mosolyogva, Európa bajnok és magyar bajnok sportlőveket, és Tibi áll a dobogó tetején. Figyelj, nagyon adom.
2: Légpuskával vagy légpisztollyal?
0: Hát ez mindjárt elmondja.
1: Nagy kaliberű pisztoly.
0: Nagy kaliberű pisztoly. Én azt hiszem, ez az a kategória, de nem akarok ebben olyan okoskodni, hogy bemész egy pályára, és ugye különböző akadály, egy pályán kell végigmenned, és folyamatosan vagy mozgó, vagy fix, nyilván százfajta kategória van, lősz végig egy pályát. Tehát ez nem a céltáblára.
2: Szerintem ez a klasszik céltáblára.
0: Én szerintem ne.
2: Állsz a 10 méter végén, de hogy...
0: Becsukod, levaragasztva a félszemed, állsz,
2: igen,
0: és...
2: Igen.
0: Én azt hiszem, hogy nem. Én szerintem ez...
1: Fölugrik egy ilyen nyomorult papírőr, őzik-e?
0: A nyomorú, hát kimész egy ilyen pályára,
1: azért... És
0: baszke? Persze, egy két porz, egy őzik-e.
1: Valaki bedob egy ilyen döglött fácán?
0: Iszonyatosan dinamikus, és nagyon jól levezet mindenféle stressz meg energiát, de hogy ebből ő magyar bajnok le, gyerekek. Hát azért...
1: Hát gratula.
2: Hát én is voltam ifjúsági bajnok.
0: Ifjúsági bajnok, igen. A 18-es, de sportlövészetben, vagy miben? Sportlövészetben?
2: Aha, igen.
0: De az a fix célpont, lőnöd kell, tízesbe kell lőni minél többször.
2: Igen.
0: Aha, félszemed letakarva, de nem fekszel, mint a sífutók.
2: Hát ha 50 méter előttünk, akkor igen.
0: Akkor már, te csináltál ilyet?
2: Aha, igen. Igen, és tök jó voltam benne.
0: Azt a mindenségét neki. Na mindjárt megkérdezzük, mert ugye itt van velünk Tibi!
3: Tibi!
0: Ezer éve! Volt, te jó is, ezzel évek óta nem beszéltünk, basszus, komolyan.
3: Azért talán évek óta, de talán igen, szerintem kívülbe
0: beszélgetünk.
2: Igen, hívogatod a babalit, csak nem veszi fel neked a telefon.
0: Igen. Na, mi a helyzet? Figyelj, ez milyen kategória vagy? Mi az, azt érzünk, hogy divízió, nagykaliberű, pisztoly, optika, hát ez nekünk nem sokat mond, mit csináltál?
3: Először is elképesztő élmény volt hallgatni azért, hogy szakavatott emberek beszélgetnek sportlövészetről.
0: Hát azért ehhez is egy kicsit.
3: Döbbenetes volt. Tehát a döglött nyúlton, a nyomorult őzön állt, a fekve, ülve.
0: Minden gyerek, volt.
3: És szerintesen képbe vagytok. Tehát jól látni ezt a tájékozottságot. Ez, amiben én nyertem, ez egy nagyon komoly szakág. Ez a Steel Challenge szakág. Itt az van, hogy 6 pályán keresztül vívnak ugye a lövők. Itt ezek különböző fölállású fémcélok vannak, különböző távolságra, 15-20-30 méter vannak különböző fémcélok, különböző pályatervekkel, és fölállsz, és akkor csak te vagy, és ötször kell végrehajtani egy adott pályát, és abban a legjobb 4 időt számít, és te mész a következő pályára, és a következőre. És ez egy ilyen gyorsaság, ez egy ilyen elképesztő sprint szakák, tehát annyi, hogy szólnak, hogy felkészültél, hogy fölkészülsz, kapsz egy sípjelet, és onnantól kezdve 2 másodpercen belül, vagy 3 másodpercen belül vége is van a pályának, és azon belül kell tökéletesen hibátlanul a tőle tehető leggyorsabb idő alatt azokat a célokat eltalálni és nem hibázni.
0: De ide te belépsz egy szobába valahova, vagy ezek mozgó célpontok, vagy te nem látsz semmit, fölhúznak egy paravánt, ott van mögötte a célpont, és te fix helyen vagy, és lősz egy helyből.
3: Lehet, hogy Hollywoodban így van, de itt egy kicsit egyszerűbb. Itt ilyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak lőállások, ezek nagyon széles, nagyon hosszú lőállások, olyanok, mint egy ilyen picike kis ilyen kanyon, és abban van letéve 5 darab fémcél, különböző pozíciókban, ezek klasszikus pályák, tehát a világon bárhol ezek a pályák ugyanígy néznek ki. Most ez nagyon nehéz elmagyarázni.

0: hónapja kezdted, és ez most oda jutottál, hogy magyar és Európa bajnokokat hagytál magad mögött?
1: Hát ezen mindenki meg volt lepődve, de ugye az történt, hogy elképesztően nagy találkozás volt nekem ez a lövészet. Szóval nagyon nagy szükségem is volt rá, hogy te is mondtad, mentálisan ez egy fantasztikus sport. Ennek semmi köze nincs az agresszivitáshoz, meg hogy az ember azért lő, mert egy állat, és akkor lövöldözik. Tehát a lőtérre vezető út veszélyesebb valójában, mint egy rendes szakavatott sportlövész, amikor kint van a pályán, mert olyan protokoll van, meg olyan szintű fegyelmezettség. Akkor elkezdtem lőni, és én nagyon nagy szenvedéllyel először tényleg én is pontot lőttem, tehát a pontos lövészet 15 méterről, meg nem tudom miről, abban is egyébként nyertem nagyon szép eredményeket, és én folyamatosan mentem, és szenvedéllyel mentem így előre, és mindenki mondta, hogy nagyon nagy a fejlődési ív, amit járok, tehát hogy elég példanélkülinek látják azt, hogy ilyen gyorsan fejlődik a dologban valaki, és hogy gyakorlatilag egy kicsit múltam egy éves, és akik ott mellettem állnak a dobogón, ezek fantasztikus. Tehát a Tanács Gábor az egy fogalom, tehát fél évvel ezelőtt még autogramot kértem tőle.
0: Ne csináld! Hát
2: most
0: ez nagyon
2: te adsz neki.
0: Igen, most én ne haragudjunk, hát. Engedj fel a dobogóra, bocsánat, följebb kell lépni. Most meg ott állnak alattad? Kicsit olyan szomorkásan, hát hogy is mondjam. Te vagy a legboldogabb a képen.
1: Igen, sajnálom azt a képet, nem tudom, miért nem mosolyogtak jobban, én is látom, tehát legalább amíg tisztelt.
0: Szomorúnak tűnnek, te nagyon örülsz, én ennek örülök, hogy te örülsz, de ők azért tényleg szomorúak.
1: Mert, és azt hiszem, hogy azért, mert ez tényleg váratlan volt. És egyébként marha érdekes, hogy a versenyeket nem egyéni csúcsokkal nyerik, hanem stabil teljesítménnyel. Aznap reggel elhatároztam, hogy minden pályán mit akarok lőni, tehát volt egy tervem, hogy milyen időket akarok lehozni a pályákról. És amikor azt éreztem, hogy nagyon megy, akkor sem engedtem meg magamnak, hogy elvigyen a szívem, hanem lőttem a tervet végig. Tehát, hogy tudtam, hogy nem fér bele a hiba, ez egy országos bajnokság, és lőttem a tervemet végig. Tehát, amit elhatároztam, amikor úgy éreztem, hogy elvinne a szívem, akkor lefékeztem magam, és mondtam, hogy nyugi, John Wick, nem kell.
0: Nyugodj meg, tudod ki vagy, tudod honnan jöttél.
3: Tudod csinálni.
1: Ez már ilyen kapuzárás. Ez egy érdekes teher egyébként ebben a lövészetben.
3: Kapuzárás?
1: Már rég.
0: De azon már túl vagyunk, Tibi. Azon már te is, én is túl vagyunk.
1: De az egy nagy iskola egyébként, hogy például nekem ebben a sportlövészetben az ismertségem az egy elképesztő hátrány volt egyébként. Tehát, hogy én bárhova mentem oda, én rajtam ott a celebbélyeg, megjött, tudod, a díszcelebb, tudod, tehát hogy nekem azért is egy óriási eredmény ez, mert ez valóban egy olyan verseny volt, amit nem lehet megkérdőjelezni. Mindenki ott volt, aki számít, ez valóban egy országos bajnokság volt, úgyhogy iszonyatosan nagyon-nagyon boldog vagyok, tehát hogy...
0: Igen, tehát itt nincs az valószínű, hogy két aláírkozz a Tibi CD-vel azért kicsit olyan pályát raknak neked össze, hogy gyere Tibikém, gyere, hagyjál már kettő darab jegyet valahol, és akkor elintézzük. Tehát itt ez nem fér bele. Akkor ez kőkemény meló.
1: Az emberek is örülnek. Kiraktam egy posztot erről, és írt egy komment elő, hogy tök jó, hogy ebben eredményes vagyok, ha a műsorokban már leginkább csak feladvány lehetek. Tehát, hogy...
0: Igen.
4: Mi a jövő? Hova lehet ebben még tovább menni? Lesz ebből egy ilyen senior olimpia?
1: Figyelj, másfél év múlva leszek szenior, de ahogy bemondtad, összeugrott a gyomrom.
4: Bocs.
1: Tehát, hogy még szenior korom előtt azért sikerült egy országos bajnoki címet nyerni ebben. Nem, figyelj, nekem ez továbbra is szenvedély lesz, meg addig csinálom, amíg élvezem, de jön a maximalizmus egyébként, Balázs, szerintem te imádnád. Feri, neked nem menne.
4: Az biztos, ezzel a szemmel ne hülyeskedj, téged lőnélek le először.
1: Szerintem Balázs, te imádnád egyébként, gyere ki valamikor.
0: Jó móka. Én valahogy a fegyverek hangját képzeld, én engem vittek többször lőtére, és fél órát álltam, és mondom, oké, lőttem kettőt, de hogy se a hangja, se az egész, ami benne van, nem azért, mert agresszív, és akkor meghal valaki, csak valahogy tőlem ez tök távol áll. De lehet, hogy aztán
1: nem
0: most meg már eljött az akkor, hogy...
1: Van a kezében.
0: Tessék?
1: Hát ez a dörei iszony, nem, ez mindig azt mondja, az ember nem arra van kitalálva, hogy boldog legyen attól, hogy valami felrobban a kezében.
0: Igen, tehát, igen, nekem ez volt az érzetem valahogy, hogy így nem jön. De hogy ez, figyelj, ez óriási eredmény, megláttam a posztot, tehát nagyon röhögtem, hogy ez menő, ez komoly, és mondom, láttam az arcukat, tehát ők nagyon szomorúak. Igen, szegénykeim.
1: Nyilván azért nem is posztoltam róla, mert rengeteg eredmény volt eddig, az elmúlt egy évben rengeteg aranyérmet, meg különböző versenyt nyertem. De azok olyanok, hogy jó, most lementél valahova, azt nyertél valamit, jó, ülj le, nyugodj meg. De hogy ezt most azért posztoltam ki, mert ezt olyannak éreztem, hogy oké, hát ez már gondolom olyan, amit ki lehet itt tenni.
0: Hát ez olyan, főleg, hogy Európa bajnok és magyar bajnokok vannak, igen. Ez körülbelül hány óra kiszámoltad, hogy így a 13 hónap alatt mennyit töltöttél lent a lőtéren? Ez írdatlan meló lehet ebben.
1: Hát az könnyebb kiszámolni, hogy mennyit voltam itthon.
0: Naha.
2: A gyerek megismerik.
0: Igen. De ez milyen menő, hogy az ember megtalálja valamit, amit ennyire beszippantja, nem? Hogy ez mennyi mindenen áthúz vagy átlendít? Hogy találsz egy olyat, amiért most úgy élsz, ha az. A mikorunkban ez már ritkábban jön el. Mert ugye valahogy megvannak a kialakult szokásaink, sportjaink, hobbiaink, de hogy valami ennyire beszippantson, ez ritka.
1: És valamire fontos az, hogy, hogy egyébként az ember szerintem, tehát most néztem egy, egy filmet, és tényleg az volt, hogy mi kell az embernek, és hogy, hogy szerelem, meg sok pénz, nem tudom, és ott hangzik el ez a mondat, hogy nem, az embernek cél kell. És szerintem tök jó, hogyha mindig tud valami olyat találni az ember, ami, ami egy új cél, egy új valami készség, ami, ami, ami, ami éberen tart, meg élesen tart, és a lövészet az, az tényleg ilyen, hogy itt figyelj, itt lehet akármilyen menő, oda mehet jó kocsival, lehet irtózatosan nagy a szád, bármi lehet, de amikor beállsz a lőkeretbe, és elhangzik a sipszó, onnan te vagy, meg annyi teljesítmény, amit oda vittél.
0: Jó, de azért néha oda képzeltél egy-két challenge komment előtt, nem?
1: De? De rohadék vagy.
0: Na most itt halazítsa, most egy kicsit beleresztek. Na jó van, Tibi, fi, egyrészt tökre örülünk, hogy hallottunk, kettő, hogy ez tényleg nagyon menő. Nagyon gratulálunk.
4: Gratulálunk.
0: Tehát ez elképesztően menő, hogy ott állnak alattad a szakik, te meg a dobogó tetején, 13 hónap alatt.
1: Őket,
0: na jó, nem, de fi, Európa bajnok, magyar bajnokokat, és te ott virítasz a dobogó tetején, erre azt mondom, hogy ezt lehet posztolni, meg igen, ezzel lehet.
1: Fantasztikus, azok az emberek, akik a másik és harmadik helyen állnak, azok fantasztikus lövők, és a továbbra is példaképek. Úristen, nehogy ez a szakizás vonuljon be a történetre.
0: Ott állnak ezek, akik született vesztesek. Hagyjad már, Tibi, tudottál naposod.
1: Jézusom, ne, nekem találkoznom kell velük.
0: Napos oldalra születtél, ti tudod, te hogyan lesz, Tibi. Nem, nekik is gratulálunk, meg tök menő, de ott vagy, és ez nagyon király, úgyhogy jó. Ma is mész, ez ilyen mindennapos egyébként, vagy heti mennyi ez körülbelül?
1: Hát azért heti 3-4 alkalommal vagyok 1-2 órát itthon.
0: Igen, csak valami kis tiszta ruháért, meg kajáért. Tibi, nagyon gratulálunk, vigyázz magadra, meg tökre örülünk, hogy hallottunk. Néha bukkanj föl,
1: én
0: jó?
1: Én is, és figyelj, gyere már ki akkor hozzám. Tényleg, tartok én neked egy olyant, ami tetszeni fog.
2: A kertben.
4: Te
2: leszel a célpont.
0: Egyszer megnézem, mondom, 3 éve voltam, akkor nem, de lehet, hogy most valami átkattad. Megnézem. Jó, vigyázz magadra.
1: A jobb hallásod egyre könnyebb lesz.
0: Igen, ahogy tűnik el. Örülünk. Ciao Tibi, köszi. Vigyázz magadra, köszönjük. Ciao, szia.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Figyelem, Békés Csaba!
11: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian Cirkusz újra Békés Csabán a sportcsarnok mellett. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Richter Florian Cirkusz. Ne hagyjátok ki! Jegyek rfc.hu.
12: Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a gyumaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
13: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
14: Arcanum esküvő kiállítás és nyílt nap Békés Csabán az Arcanum Hotelben.
15: Október 4-e vasárnap.
14: Vendégvárás és welcome drink 11 órától, majd 12.30-tól svédasztalos lakodalmas ebéd, süteménykóstoló,
15: 25 szolgáltató bemutatkozása.
14: Az esemény ingyenesen látogatható. Bővebb információ arcanumhotel.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
16: Alfa Echo Bravo!
17: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
16: A

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en, minden

0: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Békés Csabán is kimutatták a koronavírust. Megvan a város diákpolgármestere. Kitart az indián nyár. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Békés Csaba szennyvíz mintájában is kimutatták a koronavírus örökítő anyagát, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legfrissebb vizsgálat alapján a mért mennyiség az alacsony tartományban volt a városban. Békés Csabán emelkedést nem jeleztek, országosan azonban enyhén nőtt a koronavírus jelenléte a szennyvízben. Több településen vált kimutathatóvá a vírus, Szegeden, Szolnokon és Zalaegerszegen emelkedést is kimutattak. A központ szerint a szennyvízvizsgálatok alapján a következő időszakban helyenként emelkedhet a fertőzések száma. A Szentgyörgyi Albert Technikum diákja, Pocsai Levente lett Békés Csabaui diák polgármestere, írja a beol.hu. A 34. Csabai Karabonciás napok zárásaként hirdették ki a választás eredményét, amelyen 7 középiskola jelöltje indult. A második helyet a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium diákja, Durko Szilárd szerezte meg. A harmadik helyen holt verseny alakult ki, a Békés Csabai Evangélikus Gimnáziumot képviselő Pribojszki Panna és a közgé diákja Varka Viktor között. Emiatt a következő egy évben rendhagyó módon 3 diák alpolgármester segíti majd Pocsai Levente munkáját. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos béradó akcióját, eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
3: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
2: A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk. Folytatódik az indián nyár, a napos idő csak néhány komoly felhő zavarhatja, a légmozgás nem lesz jelentős, viszont a nagynapi hőingással továbbra is számolni kell, hiszen délután Békés Csabán akár 26 fokot is mérhetünk, míg este 14, hajnalban pedig 6 fok valószínű.
4: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: Nagyon izgalmas témával folytatjuk, mert hogy most már mindenhonnan ezt hallom én is, és a teremben is, és már mindjárt beszélünk erről, mert van, aki Dubajból, valaki Németországban rendeli, szúrja, eszi, mindent csinál, peptidek, gyerekek, az új aranykorszak, az új messiás megérkezett, peptid terápia, ha az inzulin nyomod, az is peptid, ha az ozempiket nyomod, az is peptid, ugye mindjárt erről beszélünk, van, aki ezzel fogy, ezzel szépül, ezzel izmot épít, nálunk néhányan a teremben,
7: nem érdekes. Égeti a zsírt.
6: Vagy égeti a zsírt, vagy fogyni akar, csodaszer van, mégis mindenki innen-onnan rendeli, mert hogy ugye engedélyek még kevésbé vannak, klinikai tapasztalatok nagyon jók, és hát egy szépségipari, fogyásipari, táplálkozásipari csodáról beszélünk. Most legalábbis így elolvashatod, hogy mit tudnak ezek a peptidek, de mégsem legális egyelőre.
7: Mindent is. Ebben mindent a is. Mindent igen.
6: Igen. Na és annak járunk utána, hogy tényleg csodaszer, vagy valami régi dolog, ami már velünk van ezer éve, csak most nagyon felfedeztük, biznisz, vagy tényleg meggyógyulunk, vagy lefogyunk, vagy elhízunk, vagy megerősödünk tőle. Dr. Breyer Helga belgyógyász, szénhidrát anyagcsere szakértő a vendégünk. Is. Hello!
7: Jó reggelt kívánunk!
6: Hello Helga, jó reggel, ciao!
7: Jó reggelt!
6: Na, itt a peptid őrület van, most az a nagy titul, nem árulok el, hogy én is találkozom vele az edzőteremben, innen-onnan, ki Dubájból, ki Németországból, ki hasba, ki szájba. Szedi, eszi, izmosodik tőle, az a durva, hogy tényleg jól néznek ki. Kicsit is gondolkoztam. Na, de mi ez tulajdonképpen? Segíts egy kicsit nekünk. Mi a peptid? Vagy miért van most ekkora őrület?
8: Ez egy régi új terápiás forma. Gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy vannak üzenetközvetítő molekulák a szervezetünkben. És ebben az a csoda, hogy nem megerőszakolom a szervezetet. Ugye a hagyományos gyógyszerekkel, mint egy kapcsolóval beküldöm a gyógyszert, és akkor ő csinál valamit erőszakosan. Ezek a szerek, ezek képesek beidomulni a te szabályozási rendszeredbe, ha éppen gyulladásban vagy, akkor a gyulladást csökkentik, ha regenerálódnod kell, akkor a regenerálódási folyamataidat felerősítik. Tehát mellékhatásmentesen, célzottabban egy sikeresebb folyamatot tudok ezek által elérni.
6: Nem kívülről viszek be valami külső anyagba, hanem beviszek egy olyan anyagot, ami bent van, felismeri a szervezetem, most próbálom lefordítani, és hozzásegít bizonyos öngyógyító, lefogyó, erősítő mechanizmusokhoz egy természetes anyag által.
8: A saját képességeidet erősíti fel.
6: És az igaz, hogy az Ozempic is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid, tehát minden, amit beviszünk, az szintén peptid.
8: Ha tisztázni akarjuk, akkor mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
6: Igen.
8: A fehérje egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel, ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a száma lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje, ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ezek a peptidek, ezek már velünk vannak. Tehát az inzulin terápia is tulajdonképpen egy peptid terápia. Van egy másik hormon, az oxitocin, az is egy peptid, és használjuk a mindennapi orvosi gyakorlatban. Körülbelül 7000 olyan peptid van, amivel klinikai kutatások folynak. Tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk interveniálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
6: És ez a peptid.
8: És ez a peptid.
6: Tudjuk szűkíteni, hogy akkor ez tulajdonképpen rákgyógyítás, fogyás, szépségipar, hízás, izomépítés, tulajdonképpen minden ható. Tehát, hogy minden, ha megtalálom funkciós azt a peptidet, akkor megvan a csodaszer.
8: Így van, tehát célzottan a rendszerbe bele tudok lépni, és azt az igényt megpróbálni kiszolgálni, ami te szeretnél érni. Hát nem hiába ezek a peptidek, pár képviselőjük, ugye a Nemzetközi Dopping Ellenes Szövetségnek a vadának a listáján van már. Még nincs engedélye, de már vadalistán van.
6: Na, ez kezd igazán érdekelni. Mitől tudok izmot növeszteni?
9: És
6: miért nem legális, ha ennyire jó? Mert hogy még mindig azt hallom, hogy Dubáj, Németország tiszta forrás, nagyon jó, de ezt Magyarországon még egyelőre nem veszed meg, sőt, talán Amerikában is betiltották.
9: Sőt, hát volt legális egy ideig.
6: Volt legális, és betiltották.
8: Így van, tehát tisztázzuk azt, hogy jelenleg hogyha az amerikai szabályozást nézzük, most júliusban történt egy változás, mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriában lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális
6: működik.
8: Engedélyt kapjon.
6: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül abban legálisan.
8: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiánya, csak a szám kevés.
6: Egy
8: bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül
6: robbanás
8: ebből
6: lesz.
8: Legális szerek lesznek.
6: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális? Milyen felhasználási területek vannak?
8: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az Ozempic,
6: a fogyás, az fogyás. Ugye, tehát akkor mondjuk a fogyás.
8: Ugye ez tulajdonképpen egy bélhormon. A bél falában képződő fehérje vegyületről van szó. És amikor ő bevezetésre kerül, ugye regisztráltuk azt, hogy nem csak attól válik valaki túlsúlyossá vagy cukorbeteggé, hogy a szöveteinek az inzulinérzékenysége romlik, hanem attól, hogy a bélfal nem csinálja ezeket a vegyületeket. Tehát azoknál, akiknél az étvágyszabályozásnak a zavara van, eszel, és nincs felső limit, túleszed magad, vagy állandóan éhes vagy, vagy állandóan csipegetnél valamit, mert az étvágyszabályozási központod nem működik, ezek ugye a bélagy tengelyen működő szabályozó vegyületek.
6: És ezt beadom, és onnantól kezdve nincs hűtőnyitogatás.
8: Helyettesítem azt, amit elvettek tőlem.
6: Megőrülök.
8: És azért mondom ezt, mert tényleg elvették tőlünk. Tehát az, hogy a bélnyálka hártya nem tud működni, az igenis külső környezeti hatásoknak a következménye. A felelőtlen antibiotikum használat, fertőzések, a feldolgozott élelmiszerek adalékai, azok a vegyszerek, amik az ételeddel jutnak bele a szervezetedbe, ez mind az első védelmi zónádat, a bélfal nyálkahártyáját fogja tönkretenni.
6: Erre jön egy természetes anyag, ami eleve van bennem, én azt mondom, hogy ezt helyre akarom állítani, beadom a peptidet, és lehet, hogy 5 év múlva akkor meggyógyulok, vagy lefogyok.
8: Így van. Mert hogyha emellett te életmódot váltasz, és elkezdesz arra figyelni, hogy elemezzük azt, hogy mitől váltam én kevésbé védhetővé. Tehát elmész egy orvoshoz, és kivizsgáltatod magad, hogy van-e bármilyen bélfal érintettségi problémád, táplálékintoleranciád, van-e olyan állapot a szervezetedben, ami a szervezeted energetikáját nem tudja jól működni. Csúnya szó jön, de ez a lényeg, és szeretném, hogyha sokan elkezdenének ezzel a szóval ismerkedni. Ez úgynevezett mitokondriális betegségek.
6: Ha maradjunk a felszínen, azért arra kérlek.
8: Igenis, értettem.
6: Itt most kezdek elveszni a mitokondriális.
8: Jó, tényleg? Tehát, hogy legyen kellő izmod.
6: Na, ez jó.
8: Sejtettem.
6: Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
8: Magyarországon sehonnan.
6: Ne?
8: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, és nem
6: jó,
8: tudjuk...
6: egy kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kicsi kockázat.
8: Nagyobb a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
6: Itt de ugye... mitől nagy? Azt mondod, hogy működik. A szervezet felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát akik Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Na de ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
8: Ugye eleve nem tudjuk, hogy miből csinálja. Nem tudjuk, hogy mivel oldja. Nem tudjuk, hogy mi a vívőanyag, nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát. És ugye nagyon-nagyon sok olyan esetet olvasunk, mert hogy influencerek, ugye vannak a biohackerek, akik imádják ennek az interpretálását. Az, hogy ő honnan vásárol, az fekete zóna. Tehát olyan, mint az anabolikus szteroid.
6: Tehát nem tudod, hogy honnan jön. Nem gyógyszertári minőségben kapod.
8: És én azt gondolom, hogy itt ez időfaktor is, mert természetesen én holnap után akarok, mit tudom én, 3 kilóval több izmot magamra pakolni, akkor pakolj magadra mondjuk fél év múlva 3 kiló izmot, kevesebb kockázat árán. Tehát most én azt látom, hogy a jelenlegi álláspont szerint a klinikai vizsgálatok abszolút reménykeltőek, de még nincs olyan szer, amire azt mondanám, hogy engedd meg magadnak.
6: Gyerekek, van egy rossz hírem, marad az ampullás tesztoszteron. Sajnos nem tudok mit, hát látjátok, itt
8: sem
6: a
8: jó.
6: Próbáltam megmutatni, mondom, jöjjenek a peptidek, akkor marad a keleti, a aluljáró és az ampullás tesztó, gyerekek, ennyit tudok.
8: Annál is nekem van jobb megoldásom, de zárójelbe záró.
10: Ezek a tapasztalatok most akkor ezek szerint ebben a pillanatban ilyen szájhagyomány után terjednek, hogyha okosabb akarsz lenni, akkor szedd ezt, ha fiatalabb akarsz lenni, akkor kend ezt, hogyha nagyobb izmot akarsz, akkor tedd ezt. Most ezeket összefogom, beszerzek belőle 3-4 fajtát, hogyha én ezeket így egymásra szedem, akkor attól én fejre állhatok? Tehát ennek lehet valami negatív következménye?
8: Igen.
10: Ezeket... Nem hat, oké, okay, az a legrosszabb. Koktélhatás, de hogy történt.
8: Kimondtad a varázs.
6: Hát ennyi, Helga, de... hát azért, na.
8: Nagyon szépen köszönöm, szerintem.
6: Nem is kell, hogy tényleg. Lassan doktorálok, gyerek.
8: Azt gondolom, hogy itt ez is egy nagy probléma, hogy ha nem látjuk azt, hogy honnan, hogyan előállítva, mi van benne, és ezeket egymásra szurkálják.
10: Mert szurkálják?
8: Mert hogy szurkálják ezeket. Ugye azt kell tudni, hogy amit szájon keresztül veszel be, az egy természetes védelmi mechanizmuson keresztül lebomlásra kerül. Tehát a májadnak a méregtelenítő rendszere először megszűri, és a hatóanyagnak csak egy töredéke jut el a végfelhasználó szervhez, legyen az bőr, vagy izom, vagy bármi.
10: Hát bocsánat, hogy közbevágok, de ha most én beírom azt, hogy peptid, akkor egy rakás tablettát dob ki. Akkor
6: az eleve felejtő.
8: Azt gondolom, hogy igen, mert hogyha ha célzottan, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit beviszek a testembe, a minimálisan szükséges, de már elégséges mennyiséget keresem. Tehát minél nagyobb a mennyiség, annál inkább nő a mellékhatásnak a kockázata.
6: Van olyan európai országon legális? Tehát mondjuk a németeknél működik, használhatják?
8: Nem,
6: sehol. Tehát egyelőre ez sehol a világon.
8: Tehát ezt mindenhol... szögezzük le, hogy Európában sehol nem legális.
10: De ha ez ennyire jó cucc, akkor miért nem áll érdekünkben az, hogy ezt nagyon gyorsan átpörgessük és legalizáljuk?
8: Részint van egy szabályozási struktúra, amit követni kell, az imént említett megfelelő esetszámú humán klinikai vizsgálatnak az eredménye. A másik, és én ebbe beleállok, azért a gyógyszergyáraknak sem érdeke.
6: Na végre valaki, tessék, köszönöm szépen. Mielőtt alufsizsakot kapok, bizonyos lobby tevékenységeken lassítják, hiszen ha ilyen olcsón és könnyen előállítható peptiddel meg tudok gyógyítani egy csomó embert, akkor egy milliárdos biznisz dől be. Tehát a Big Pharma azt mondja, hogy nem engedem, lassítom, mert nem áll érdekem, mert hogy az ember egészséges legyen.
8: Mert hogy a funkcionális medicina az pont erről szól, hogy nem gyógyszerekkel akarok valamit megoldani, hanem életmódterápiával.
6: A gyógyszeripar mindent akar, csak ne azt, hogy meggyógyuljál, mert abban neki nincs biznisz. Tehát a fegyver, gyógyszer a legalább ugyanakkor dollárbevétel, hát, tehát miről beszélünk, nem akar meggyógyítani, nem az az érdeke, hogy te egészséges legyél. Akkor ez viszont lassítva lesz, tehát akkor ezek a peptidek, beszúrom, lefogyok, izmos vagyok, akkor ezt csúsztatni fogják, nem?
8: Így van, és hát ugye arról se feledkezzünk meg, hogy ezeknek a várható hatása, hogyha jól van irányítva és jó életmód terápiával társul, akkor az egészséges élet éveidet is meg fogja növelni. Tehát én nem csak azért akarok valakit hosszú életűvé tenni, hogy aztán utána 30 évig betegségben tudjak rá gyógyszereket költeni, hanem én azt szeretném, hogy egészségesen töltsd el az utolsó mondjuk 50 évedet.
6: Igen, csak úgy beszélünk róla, hogy bejössz, hozod a csodaszert, én meg már rendelném, de nem tudom.
8: Jó,
6: tehát, hogy nyugodjatok meg, gyerekek, lesz kutatás, 10 év múlva már lesz. De ez milyen érdekes, hogy itt vannak a peptidek, felismeri a természet, benyomva a szervezet, meggyógyulnék, ha még 30 évig várunk rá. De a COVID egy év alatt kész volt az oltás. Gyerek, így jöttek, mindenki ott volt az oltás, de
8: nekem most ez a meglátásom.
6: De arra egy év alatt meg tudtuk csinálni, volt. Van ellenanyag. Hát itt a Sinopharm, ott a nem tudom, amerikai, orosz, minden egy év alatt kifejlesztették. Itt vannak a peptidek, még minimum 10 év, amíg vizsgálnunk kell. Ó, hát nehogy a végén meggyógyulják, de oltás az van a hűtőbe, azonnal, ha bejön a vírus. Adjuk be neked finoman. De nem mondhatod el, mert ezüst fólia, vagy sisakot kapsz a fejedre, fólia sisakot. De te is így gondolod?
8: Abszolút.
6: Na, de most hát figyelj... azért csak belgyógyász vagy.
10: Csak azért
6: hívtunk meg, hogy igaz. De akkor ezt mondd meg, hogy van ez? Tehát tényleg, arra ott volt egy fél év alatt beoltottak minket.
8: Itt szemléletváltás. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg a szakma és a szakmai hozzáállás azt követeli meg, hogy bizonyos diagnosztikai és terápiás utakat végigvigyünk, mert kellő evidencia van rá. Tehát ez a szakmai etikának az útvonala. Most azzal, hogy főleg a mesterséges intelligencia segítségével a rengeteg információból le tudjuk szűrni azokat a hatásokat, ami inkább a megelőző orvoslás felé tereli most már az orvosi terápiás utakat, ez egy idő. Tehát nem mindenki ért vele egyet, engem is a saját szakmámból nagyon sokan támadnak emiatt, hogy merek másképp gondolkozni, vagy másképp látni dolgokat, de én meg azt gondolom, hogy amikor én orvossá váltam, én azt mondtam, hogy a teljes és a legjobb tudásom szerint próbálom a betegeim érdekeit szolgálni.
6: De akkor azt mondod, hogy a jelenlegi peptidek közül kimerjük jelenteni, hogy senki ne rendeljen, anélkül, hogy nem vállalja azt a kockázatot, hogy nem tudja, hogy mit kap.
8: Így van. Tehát saját
6: mert
8: magad...
6: hogy sokan vannak már rajta. Tehát ez most akkora sláger, mint az Ozempic két éve.
8: Így van, és én ezt nagyon sajnálom, csak ugye szedjük szét. Amikor arról a szerről volt szó, vagy a bármely más hasonló hatásmechanizmusú szerről, ott egy gyógyszerengedéllyel rendelkező gyógyszerről van szó. És ez nem ugyanaz a kávéház, mint akkor, amikor egy BPC 157-esről beszélek, mert ennek még nincsen egyszerűen forgalmi neve.
6: Oké, de hogy értsem, mondjuk én izmosodni akarok, csak hogy mit tud maga a szer, anélkül, hogy nem buzítunk senkit vásárlásra, csak elmondjuk, én elkezdem adni. Tudjuk azt, hogy hány kiló izmot, mennyi idő alatt épít fel nekem ez a peptid? Nem. Nem tudjuk, de nagyon megizmosodnék, én látok egy-két embert a teremben, hát... Nem néztek ki 3 hónapig, és tudom, hogy mit csinálnak. Mit, tehát hogy akkor viszont nincs egy kézzelfogható szám, hogy figyelj, elkezded szenni félből 4 kiló izom rád épül.
8: Azért ne felejtsd azt el, hogy teljesen más mindenkinek a genetikai összetétele.
6: Ahogy
8: más az életmódja, másképp eszel, másképp alszol, más az edzés tematikád is. Tehát ne, a teremben is úgy, nem mindenki ugyanúgy edz. Tehát itt nagyon sok tényezőnek
6: kell... Hát én másfél órát, akik peptiden vannak, azok 20 percet. És mire én bemegyek a teremben, már szaunázik.
10: Tehát az egészséges életmódot, meg a jó szokásokat, ez sem helyettesíti, vagy váltja ki, csak hát támogatja azokat a folyamatokat, amik egyébként normálisan működnek.
8: Abszolút egyetértek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy varázspálcával csodát tudunk tenni.
10: Hát az Ozempik az ilyen?
8: Nem. Az sem ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ott is azt tisztázzuk, hogyha te nem váltasz életmódot, nem fogsz tisztábban étkezni, nem fogsz edzeni járni, nem fogsz többet pihenni és aludni, akkor az sem fog működni.
10: Akkor mi
6: a mennyien voltak Ozempikkel is, meg vannak a mai napig, milyen fogyások vannak. Átalakítottam a gyümölcs turmixomat, meg többet mozgom. És lefogyott 40 kilót 2 hónap alatt, igen. Ki fog győzni szerinted? Itt van egy 1000 milliárdos iparág, mint a Big Pharma, és itt van az ember, aki viszont meg akar gyógyulni és hosszú távon akar élni. A kettő az egy tök ellentétes érdek. Az egyik koncernnek az az érdeke, hogy tünetet kezeljen, és ne az okot, adjon gyógyszert, és ebből sokat keressen, és itt van az ember, aki meg akar gyógyulni, jól akar élni, és sokáig akar élni. A kettő nem fér össze. Beterelnek minket még jobban, hogy már ne 8 gyógyszert szedjek, hanem 10-et, és ebbe az irányba megyünk, vagy fel tud ébredni az ember, fel tud ébredni az orvostársadalom, és kivetkőzni magát a bizniszből, azt tudja mondani, hogy már pedig mi tényleg meg akarunk bennetek egy gyógyítani, gyógyuljatok és legyetek egészségesek. Mondom ezt akár itt a peptidre is, hát itt a csodaszer, és 10 év múlva itt fogunk ülni, hogy na, akkor Hága, hogy látod? Hát most az, hogy még van 3 klinikai kísérlet, a 8-ból 2 már benn van, de jó lett volna. Ki győz? Ők győznek, vagy mi győzünk? Mert ez egy csata, ami most zajlik.
8: Én örök optimista vagyok, én azt képviselem, hogy mi fogunk győzni, tehát a funkcionalitás fog győzni.
6: Tehát a funkcionalitás. Igen. És az győz, hogy az ember az öngyógyító mechanizmusait rásegítse mondjuk a peptidekkel, de ne gyógyszer irányba menjen, hagy gyógyszerrel egy koleszterin, nem tudom, véreredmény változása, ha nem beindítjuk az öngyógyítást. De abban nincs biznisz. Ha a szervezet meggyógyítja magát, nincs biznisz, nem?
8: Én meg azt gondolom, hogy számtalan út fog kinyílni akkor, hogyha jobbá tudjuk tenni ezt a funkcionális rendszert, amit úgy hívunk, hogy emberi test. Tehát én abból indulok ki, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit látok megvalósulni a mindennapokban. És hogyha ha ezt el tudjuk érni, hogy optimálisan fogok tudni mondjuk 50 évesen is a tapasztalatommal, a tudásommal ott lenni a munkavállalói piacon, akkor előbb-utóbb rájön arra egy jó képességű matematikus, hogy elmondja azt, hogy na erre a munkaerőre még nagyobb szükségem van, mert sokkal többet fog tudni hozzáadni az én bizniszemhez, és akkor azt mondja valaki, hogy hoppá, akkor mégiscsak engedjük azt, hogy peptidekkel magas életkorban teljesen egészséges és tökéletes emberek
6: jól éljenek,
8: így olcsóbban. Van, nem akarok ilyen nagy szavakat, meg fellengzőseket mondani, de hát ezt tegyük már jobbá ezt a rohadt világot.
10: Belgyógyászként, szénhidrát anyagcsere szakértőként, mi az a legnagyobb elcseszés, amit magunkkal szemben tehetünk? Tehát a mozgásszegény életmód, a rossz táplálkozás, tehát hol látod a legnagyobb problémát, amivel mi most így gyilkoljuk?
6: Ezeket tudjuk, nem? Stressz, mozgás.
8: Azt gondolom, hogy a stressz nem is annyira. Mert azért volt egy Sejé Jánosunk, aki azért a stressz elméletével megtanított minket arra, hogy át lehet csatornázni a negatív energiát pozitívba, ha van hozzá eszközöd, és ezt megtanítják neked. Én azt gondolom, hogy itt tudás alapúvá kell tenni a rendszert. És ez a tudás alap, ez az iskolában kell, hogy kezdődjön. Tehát az életmódváltás az egy nagyon-nagyon-nagyon gürcös folyamat felnőttként. De ha gyerekként ezt evidenciaként kezded el kezelni, és én tovább megyek, ugye én nagyon sok kismamát gondozok. Tehát ezek a folyamatok az anyaméhben dőlnek el. Tehát ott programozom be a saját gyerekemet. Ott tudok hozzátenni ahhoz, hogy oké, adok neki én meg a férjem egy-egy fajta genetikai programot, de hogy az majd mivé fog válni, az már az alatt a szent 9 hónap alatt eldől, hogy én hogyan állok ehhez a gyerekhez hozzá. És hogyha innen indítom a folyamatot, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb igény lesz arra, hogy akár még peptideket is használjunk, mert egészségesek lesznek az emberek.
6: Nagyon köszi, érdekes volt, gyerekek, óvatosan a peptidekkel. Ezt ezt akartuk körbejárni. Egyelőre, ha rendelsz, netről, Németország, Dubáj, Amerika, óvatosan, mert nem tudjátok, hogy mi van benne.
5: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Étkezési támogatás a rászoruló gyerekeknek, díjazták a fiatalokért végzett munkát, zajlik a tájház találkozó. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Az őszi szünetben is ingyenes étkezéssel támogatják a rászoruló Békés Csabai gyerekeket, tudatta a behír.hu. Az arra jogosult 18 év alattiak 5 munkanapon kaphatnak térítésmentes ebédet. A lehetőség a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket érinti. Az étkezést a szülőnek vagy törvényes képviselőnek előre kell igényelnie. A szükséges nyomtatványt személyesen postán vagy e-mailben is el lehet juttatni a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályához. Az ebédet az őszi szünet érintett munkanapjain 5 Békés Csabai helyszínen lehet majd átvenni. Egeresi Viktória és Domokos Balázs kapta idén a Békés Csabai fiúságáért kitüntetést, írja a beol.hu. Az elismeréseket a Csabai Karabonciás napok zárásán adták át. Egeresi Viktória Békés Csabai evangélikus gimnázium pedagógusaként a diák önkormányzat munkáját segíti, és a fiatalok közösségi szerepvállalását támogatja. Domokos Balázs a Békés Csabai zeneiskolában tanít fagottot és puruját, emellett a Körösparti junior fúvósokat vezeti. A díjjal olyan szakemberek és közösségek munkáját ismerik el, akik hosszabb időn keresztül sokat tesznek a Békés Csabai fiatalokért és közösségeikért. Az élőörökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény tegnap kezdődött Torfűn, mondta rádiónknak Berecki Bolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni, gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik.
1: Az időjárásról. Folytatódik az indián nyár, a napos idő csak néhány komoly felhő zavarhatja, a légmozgás nem lesz jelentős, viszont a nagynapi hőingással továbbra is számolni kell, hiszen délután Békés Csabán akár 26 fokot is mérhetünk, míg este 14, hajnalban pedig 6 fok valószínű. A folytatásban is napsütésre lehet majd holnap számítani, hasonlóan 26 fokos csúccsal. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarország szexfővárosát megint megválasztották. Olvastátok? Ugye ez minden évben megtörténik. A Google keresések alapján megnézik, hogy ki melyik városban keresett rá legtöbbet. Nem néznek mást. Nem néznek szexuális aktivitást, tehát semmit. Csak, hogy a szex kifejezésre melyik városban kerestek rá a legtöbben. Szám... Na mit szóltok? Hol van Budapest? Mit gondoltok?
1: Hát ez az.
0: Hol van Budapest, mint a fővárosunk?
1: Sehol.
0: Sehol, az első 10-ben nem vagyunk benne.
1: Mert mi ilyen jó emberek vagyunk.
0: Szerintem,
2: mert az, az nem rossz ember, aki pornót néz.
1: Nem. Azon...
2: Ne állíts.
0: Nem is biztos, hogy pornó, csak szex.
2: Ja,
0: tehát
2: csak
0: az
2: szex.
0: Még nem is biztos, hogy felnőtt film, nem tudják a kategóriát, nem árul el semmilyen szokás. Csak ezt a szót hol ütötték be Magyarországon a legtöbben, hogy szex. És meglepő az eredmény, mert hogy Budapest az első 10-ben nincs benne.
1: Megyeszékhelyek vannak?
0: Megyeszékhelyek sincsenek nagyon. De. Szerintem a kutatás az inkább arról szól, hogy ahol este 5-kor megáll az élet és besötétedik, és nincs nagyon mit csinálni, ott aktívak a kisvárosiak és a falusiak, és hát mit csinálnak?
1: Mit? Hát rákeresnek.
0: Hát valószínűleg elindul a keresés.

0: Ugyanis olyan nevek kerültek föl, mint Tét, mint Nyírcsaholy, mint Csertő, mint Cigánd, Oszkó, Regőj, ezek mind felkerültek a top 10-be.
1: Tehát kis település.
0: Nagyon kis települések, igen. 1931 fő, 2078 fő, Csertő a hatodik lett 395 fővel. Ott mi megy?
2: Ott 5G megy.
0: Ott mi megy? Ott... Oszkó negyedik lett 605 fővel, érted? 600-an vannak a faluba, és mindenki rákeres esténként.
2: Ezeknek a településeknek nincsen moziuk, nincsen színház, és valószínűleg a kocsma is bezár este 8 után.
1: Hát ha van még
0: valószínűleg valószínűleg szerintem ez
2: nincs,
0: van.
2: Tehát
0: minden
2: semmi.
0: Bezárt, a fiatalok elköltöztek, és ott ülnek az 50 pluszosok, és iszonyatosan gyászol mindenki. És hogy ki lett az első 305 fős falu? Ők lehozták 305 fővel, érted? Egy Zala vármegyei falu, Nemes Rádó ez a nevük.
2: Na.
0: És Nemes Rádó megnyerte, a Google kiadta a keresést, és azt mondják, hogy itt kerestek erre a szóra legtöbben. 300-an vannak, nem többen.
2: És ez együtt, együtt jár egy népességszaporulat növekedéssel?
0: Nincs. Nem kutatják. Tehát ugye nem nézik azt, hogy a szexuális aktivitást nem nézik, az összetételt nem nézik, a rangsor kizárólag a szex kifejezése indított keresés. Semmi. Ezt a szót hol ütötték be a legtöbben? 305-en vannak.
1: De gyerekek, aki ilyen tartalmat akar nézni, ott van még olyan, aki ezt üti be, hogy szex?
2: Há, hogy nem?
1: Hát nem a...
0: Szerintem pont ettől ennyire analóg, imádom.
1: Ugye, beérted,
0: nem ütöd be így, hogy szex, bárhogy beütöd be, így már nem
1: behozod
0: be.
1: A P betűs oldalt, azt akkor ott nézed, igen. Vagy az akármilyen oldalt.
0: Tehát ott van például Tilaj, ott van Szent Péter úr, ott van Gétje, ott van Misefa, ott van még Nemes Szent András, és közöttük meghúzódik ez a kicsi kis magyar falu, Zala megyében Nemes Rádó, Liget falva alatt egy kicsivel, a Botka kastély és a Vadász panzió előtt.
2: Okay.
0: Ott vannak 305-en.
2: Nemes Rádónak van egy szép nagy temploma.
0: Igen.
2: És sok szántóföldje.
0: Oké, okay. Ettől még alapján. Igen. Megelőzte Mándot 272 fővel, és odavágott Regőjnek, ahol 975-en vannak. Érted? Tehát azt gondolnád, hogy Budapesten ütik be, vagy Debrecen, vagy Miskolc. Tehát, hogy valamilyen nagy megye székhely, vagy nagyváros.
1: Nem, itt tényleg az van, hogy 4 óra, besötétedett lassan itt a tér.
0: Semmit nem tudsz csinálni.
1: Igen, valamivel el kell ütni az időt.
0: Na, mert ott lakik, írja valaki. Lehet, abban 300 emberről Pista lehozta a rekordot egyedül. Ezt nem tudjuk, hogy mi van egyébként.
1: Ráadásul, ha beütöd a szex szót, akkor ez jön ki, hogy 7 szexpóz, ami új érzéseket ébreszt.
0: Béna dolgok. Igen.
2: De itt a 18-as tartalmak le vannak.
1: Ki jön a szex vajon mi? Hát, na.
0: Mondjuk az is jó analóg a Google, ha szexre még a szex vajon itt adja ki.
2: Nemes Rádón jobban csillog az emberek szeme másnap reggel vajon?
0: Na, ott már nem csillog. De tényleg, mi van 300 főből egy fő hozzá ezt egyre durván? Tehát valaki nagyon rajta van. Na, mindjárt megkérdezzük a polgármesterről, itt van velünk a Polgi, Vekas Ferenc. Hello Ferenc, jó reggel, ciao.
3: Üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat. Nem segíthetek.
0: Igen, örülünk, hogy itt vagy. Ti tavaly is nagyon jól végeztetek ezen a helyen, mert azt hiszem tavaly ti másodikok vagy harmadikok lettetek. Ez így van, jól mondom?
3: Másodikok lettünk, igen, tavaly. Tavaly előtt voltunk elsők.
1: Jó, írtál egy polgármesteri körlevelet, igen. Hogy ez tarthatatlan, hogy másodikok vagyunk, mindenki többet nézze?
3: Nem írtam semmit, viszont azóta is nyomozzuk, hogy ki lehet az az illető, akinek beakadt az enter gombja, tehát nem egyszerűen tudunk rájönni, hogy ki az, aki.
2: Van-e valaki, aki gyanús?
0: Igen, kire gyanakszol?
3: Hát, gyanúsítottunk, az van, de nem adnánk ki a egymódvára.
0: Igen.
3: Ugye maradjon meg a mi titkunk.
0: Igen, a korábbi győztes Kiskopárd volt. Kiskopárd valamiért kiesett az első 10-ből, tehát ott valószínűleg az űrge meghalt.
2: Nem, lekapcsolták az internetet.
0: Lekapcsolták az internetet, igen. Aztán ugye az ezüstérmes, a 272 szám lakosú Mán lett, és Regői lett a harmadik, ők Tolna vármegyében vannak, de hogy ti vagytok az ország szexfővárosa, ezért ez menő.
2: Gratulálunk!
3: Köszönjük szépen elsősorban. Viszont a visszatérve a kattogás, én nem hallom, és így sincs nálunk jegérkattogás, tehát nem tudjuk alátámasztani, hogy mi vagyunk azok, akik, illetve hát most itt a könyvtárban nézem épp az interneten a hozzáférést, hogy nem esetleg a könyvtárba akad be. Igen, hogy nem esetleg itt akad be a keresőgombon ez a szó, de nincs itt, tehát nem, igen. Tehát nem itt van a
0: forráspont. A Marinéni lesz az, ott lesz a Marinéni. Figyelj, amikor tavaly ezüstérmesek voltatok, ez szóba jött valahogy a faluba, vagy valamilyen gyűlésen, vagy valamikor, vagy neked ezt megemlítették, hogy hát Feri, másodikok vagyunk, hallottad?

0: szándékunkban nekünk nagyon jó megfeleledés.
1: Figyelj, mi az összetételetek nagyjából? Tehát, hogy a korosztályilag, nyilván nem lehet pontosan tudni, de hogy megközelítők, hogy néz ki Nemes Rádó? Milyen idős emberek vannak ott?
0: Hát idősek vannak, de túlnyúlóan inkább fiatalok, és egyre többen szeretnének Nemesrádóra költözni. Hozzáteszem, ugye több mint 45-50 fiatalkorúan van, tehát akik 18 év alattiak vagyunk, úgyhogy Isten igazából mi fiatalodunk.
2: Vajon minek köszönhető ez a statisztika? Mi van Nemesrádón, vagy mi nincs Nemesrádón, ami miatt az emberek ennyit keresnek rá a szex szóra?
0: Ezt igazándiból nem tudom megmondani, viszont azt meg tudom mondani, hogy a fiatalság miért szeret itt lakni, illetve miért szeretnek ide jönni az emberek. Nagyon-nagyon szép helyen vagyunk. Ajánlom, hogy egyszer gyertek el, szívesen fogadunk benneteket is, akár még egy műsor erejéig is. Nagyon szép környezetben vagyunk, jó a levegő, azt hozzáteszem. Tehát ugye itt mindenki szeret a szabadban kint lenni, mászkálni. Hozzáteszem, ugye véget ért az aratási időszak, tehát azért
3: szóval
0: most egyre többen...
3: Igen. Van-e ilyen internet a faluban?
0: Hát ilyen internetünk természetesen van.
1: Ingyen van a net?
0: Sőt, ugye 5G-n ki is van, tehát ugye itt az 5G-n kívül mindenki más, tehát megtalálja az 1G-t is.
2: Nekem az 1G is elég lenne.
0: Így van.
1: Hozzátok kellene felállítani ezt a szobrot, amit most valahol lebontottak. Az egy ilyen vándorszobornak kéne lenni, az a falosszobor.
2: A falosszobor.
1: Ezt felállítanak, és egy évre megkapjátok, ha már Mánd, vagy Oszkó, vagy Cigán, vagy Csertő megnyeri, akkor meg átviszik oda.
2: Egy ilyen vándorkupát, így körbeadjuk.
1: Igen.
0: Köszönjük szépen, de nem tartanánk rá igényt. Van nekünk is vándorkupánk, tehát van nekünk ilyen vándorkupánk, ugye ez máshoz köthető, tehát nem csak erről vagyunk híresek itt Zala megyében, ugye mi nálunk van az első ilyen, mi nálunk volt az első ilyen régebben egy becsületkasszás étterem, ez nagyon híres volt itt az ország szerte is, tehát az országból több helyről is jöttek ide étkezni, tehát ugye ez régen nálunk, erről is voltunk nagyon híresek, azóta is minden éven megemlékezünk, onnan ered egy ilyen vándorkupánk, egy ilyen kolbásztöltő versenyről, tehát onnan
2: na de
0: tovább adjuk minden éven.
2: Teljesen őszintén, te javítottad a statisztikát? Nem is rákerestél?
0: Én nem. Nekem nincs
2: statisztikát. Itt az ideje, gyónyá.
3: Bárkit megkérdezel, azt mondja, hogy nem.
1: Igen, mindenki nem.
0: Persze, hát itt senki nem keres rá arra a szóra. Tehát itt nem is értjük, hogy miért van ez az eredmény, tehát honnan jön ez az eredmény. Ez mi előttünk is titok, tehát ezt mi sem tudjuk megmondani, hogy mi az oka neki.
1: A helyi erők nem jelentettek? Itt kérdezi egy hallgató, hogy esetleg a jobban fogy a kisboltban a papírzsebkendők, kérdezik itt hallgatók, hogy nem lettetek erre figyelmesek? Hogy nem is tudjuk, hogy mi történik, mondta a kisboltban tünde, vagy képzelt polgi.
0: Nem tudjuk, tehát a zsebkendő az biztos, hogy, vagyis hát nem tudok róla, mert nem kérdeztem a boltos, viszont azt mondta, hogy a babaolaj ez elfogyott tőlük, tehát így az elég az...
1: Tényleg? Ne csináld! Komolyan?
0: Dehogy is.
1: Zsebkendő maradt, a babaolajat felvásárolták ezek ilyenek.
3: Mi lenne, ha kitűznél valami pénzdíjat, hogy aki bevállalja, az mit tudom én, nyer valamit? Hogy ő tényleg tett ezért rendesen?
0: Hát nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy volna rá esetleg... jelentkező, szerintem akkor sem biztos, hogy megtudnánk, hogy ki az az illető, aki ilyen szorgosan nyomkodja a gombokat. Tehát
2: specializálódjatok, hát legyetek akkor ilyen tantra központ. És akkor a mindenféle...
1: Fölbukkannának a 70 pluszosok, akik csak otthon keresnek, igen.
0: Igen.
1: Azt írja valaki, hogy lehet, hogy csak valaki a szexszárcót akarja beütni 3 éve, csak a hülye nem tudja.
0: Nem tudja leírni.
1: Igen, hülye nem tud tovább jutni 3 betűnél. Na jó, figyelj, add át mindenkinek, gratulálunk. Tényleg?
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Csókoltatjuk a falut, mondd meg nekik, hogy mi Nemesrádó, a mi szívünk Nemesrádóval együtt dobban. Tehát, hogy ezt nagyon, nagyon, nagyon szeretünk benneteket. Kicsi falu, de oda tette magát.
0: Mi is büszkék vagyunk magunkra, nem csak erre, hanem más, tehát az egész település. Nagyon-nagyon szép, és szeretnénk, hogyha egyszer ellátogatnátok ténylegesen, és körbenézzétek, megnéznétek, hogy mi is, honnan ered ez az egész.
1: Jól van, Ferenc, örülünk, hogy vagytok, vigyázzatok magatokra, csókoltatunk mindenkit.
0: Köszönjük szépen, sziasztok, üdvözlöm továbbra is.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1, az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról. Gyógy és wellness szolgáltatásra pedig segítenek tested-lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon, jégmasszázsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül, vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
4: Arcanum esküvő kiállítás és nyílt nap Békés Csabán az Arcanum Hotelben.
5: Október 4-e vasárnap.
4: Vendégvárás és welcome drink 11 órától, majd 12:30-tól svédasztalos lakodalmas ebéd, süteménykóstoló,
5: 25 szolgáltató bemutatkozása.
4: Az esemény ingyenesen látogatható. Bővebb információ arcanumhotel.hu.
6: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
7: Figyelem, Békés Csaba!
8: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian Cirkusz újra Békés Csabán, a sportcsarnok mellett. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Richter Florian Cirkusz, ne hagyjátok ki! Jegyek rfc.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
9: Alfa Echo Bravo!
10: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
9: Ah!

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerbe. Egy szép hétvégét kívánok mindenkinek, Györki Attila vagyok, és ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenc dalaival. Ez a szokásos heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik majd a Rádió 1 hallgatók szavazataiból összeállított Top 500, ugye az elmúlt 20 év dalainak a listája, lehet továbbra is szavazni így a hétvégén is, e-mailen top500@radio1.hu, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, és persze Facebookon, Instán, TikTokon is akár üzenetben. Aki az aktuális igazi mai slágerekből juttatna be dalokat a Rádió 1 Top 500-ra, az nagyon figyelje ezt a műsort, mert szuper jó kis zenék szólnak ebben a két órában. Mutatnám is a sereghajtókat. 50. volt ugye Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight, Aloktól, Eva Maxtől a Car Keys, a 49. Katy Perry-től a Lifetimes. Lady Gaga és Bruno Mars, Dive

0: egy top 50. A 39.
1: A Walking on a Dream a kanadai DJ producer Blondistól, aki egyetemi talányként merő hobbiból kért édesapjától egy mini DJ szettet, ami ott volt a nappaliukban, és pusztán kísérletezgetésből kevert össze dalokat. Lemez gyűjteménye is volt természetesen, a nagy nyilvánosság előtt viszont akkoriban soha nem zenélt. Aztán 2015-ben 11 éve saját dalokat is elkezdett készíteni, ki is adta ezeket, ezek után elkezdték bulikba hívni, fellépni, most meg már a világ rengeteg pontján ismerik Blondis nevét, megfordul a világ legfontosabb színpadain, mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy itt a Rádió 1 stúdiójában is zenélt már. Empire of the Sun, Blondis, Walking on a Dream, a héten a 39.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A 38.

A rádió egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, most éppen az a Dracula, amit az ausztrál Tame Impala készített, viszont egy olyan verzióval lett világszerte népszerű, amiben a K-pop sztár Jennie is énekel, ő ugye a Blackpink tagja. Annyira népszerű ez a Dracula, hogy Amerikában már 18 hete szerepel a hivatalos slágerlista top 10-ében. Ezen a héten is kiűzhetetlen volt onnan, úgyhogy K-pop rekord született, nem állt még soha ilyen sokáig Amerikában a top 10-ben ázsiai énekes dala. Egyébként van még egy népszerű K-pop banda Amerikában, a Cat's Eye, az Animal című daluk a listán sokkal lejjebb a 30. helyen.

ez a Rádió 1, ez a Top 50. Blond is újdonságát indítom, ez a dal még ebbe az órába belefér. Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lánynak nem ez az első dala a listán, ugye? És így talán érzékelhető is, hogy a dalait ő úgy készíti el, hogy mindegyik pozitivitást és kapcsolódást adjon a hallgatóinak. Hát akkor kapcsolódjunk Blondisra. A Rádió 1 Top 50-ben 31. A Lovers on the Dance Floor.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és azonnal indul az újabb zenei óra a Rádió 1 Top 50 30. helyezettjével. Ed Sheeran, Azizam!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csakig a Divai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!

0: Ákosi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Arcanum esküvő kiállítás és nyílt nap Békés Csabán az Arcanum Hotelben.
8: Október 4-e vasárnap.
7: Vendégvárás és welcome drink 11 órától, majd 12.30-tól svédasztalos lakodalmas ebéd, süteménykóstoló,
8: 25 szolgáltató bemutatkozása.
7: Az esemény ingyenesen látogatható. Bővebb információ arcanumhotel.hu.
9: Figyelem, Békés Csaba!
10: Magyarország legnagyobb cirkusza, Richter Florian Cirkusz újra Békés Csabán a sportcsarnok mellett.
11: Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Richter Florian Cirkusz. Ne hagyjátok ki! Jegyek rfc.hu.
12: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombat.

0: a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió
0: a 30.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Itt a Top 50 a heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik a hallgatók szavazataiból összeállított Rádió 1 Top 500. A hétvégén is lehet rá szavazni. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, e-mailen a top500@radio1.hu-n, és a Facebookon, Instán, TikTokon is üzenetben az elmúlt 20 év legjobb dalaira jöhetnek a voksok. A Top 50 viszont tele van aktuális kedvencekkel, heti favoritokkal. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás, nemrég 30. helyen szólt az Azizám, 29. a Whatever.

0: Tól a 25. helyen szólt. 24. Purple Disco Machine, How's This, Beat of Your Heart.
1: Rádió 1 Top 50, a 23.
0: Az új Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól, Better Time.

0: harmadik, az I Don't Wanna Wait. David Guettát és a One Republicot Martin Garrix követi Butterflies a 20. helyen.
1: Rádió egy top 50, a 19.
0: A másik Martin Garrix dal, ami Ed Sheerannel készült, a Repeat It, viszont érdemes rákeresni a DJ nevére a zenei platformokon, mert hogy ezen a héten új dalt jelentetett meg, This Dream of You a címe, és ahogy mondta, megpróbált egy picit kilépni a saját komfortzónájából, dance balladát készített, és ő énekel benne. Ezúttal viszont Ed Sheeran énekel, Repeat It, Martin Garrix-től a 19. Stay.

Aztán érkezett a 17. helyen Comrade és a Hug Yourself. A friss kedvencek közül a folytatásban hozok most egyet Alex Warren-től, Fever Dream. Na ez is egy olyan dal lett Alex-től, aminek a kezét évekig nem fogják elengedni a mainstream rádiók világszerte, nekem legalábbis ez a tippem. Most aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Jó hangulatú popzene lett, a srác hangja zseniális. Alex Warren, Fever Dream, a rádió egy top 50-ben a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Top 50-ben. Az igazi mai slágerek között egy kis visszaszámlálás. Ez a 15. A Sleep Tonight, Sam Feltől, Swish Disco-tól és Rehab-től, Ray Dalton Blood Running a 14. volt, 13. Loi-tól, a Get Lucky.

0: Beérjen őszre az európai rádiókban. Hát egy könnyed nyárias popdance felvétel a hulló levelek mellé, a potyogó gesztenyék mellé, Loi érzelmes ének stílusával és David Puentes elektronikus rádióbarát produkciójával. A rádió egy top 50-ben ez a hetedik.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Megy Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ezen a hétvégén is, ez a Rádió 1 Top 50, és mutatom a hét legjobb 10 dalát. Csúszik visszafelé az idén szanaszét díjazott The Fate of Ophelia, 10. Taylor Swift-től. Taylor Swift dal, ami lépdel előre, mindjárt azt is megmutatom. 9. BB Rexától, A New Religion. 8. Hypaton.

dala, Golden Summer. Sam Feld, Heart Like Mine, 6. Ötödik helyre került Taylor Swift-től az Opel Light. Shakira, Burna Boy és a Big

mindegyik név mögött egy teljesen másmilyen személyiség és más-más zenei stílus áll. Ezt a stílust nagyon szeretjük tőle, a Bambolé ezen a héten is megnyerte a Rádió 1 Top 50-et.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupé.

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1-ben igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: Csával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Figyelem, Békés Csaba!
7: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian Cirkusz újra Békés Csabán a sportcsarnok mellett. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Richter Florian Cirkusz. Ne hagyjátok ki! Jegyek rfc.hu.
8: Itt van az ősz, itt van újra.
9: És akkor itt van a Makita vásár is, itt van újra.
8: Mégpedig Békés Csabán
9: az SKF műszaki áruházban.
8: Mire számíthatsz?
9: Makita szaktanácsadás,
8: akkumulátoros szerszámgépek tesztelése,
9: egész nap extra kedvezmények,
8: az első 50 regisztráló ajándékot kap,
9: majd a nap végén pedig értékes ajándék sorsolás.
8: Te megtalálhatod a betakézi szerszámait és a munkavédelmi termékeit
9: szintén kedvező árakon.
8: Továbbá étel, ital, jó hangulat.
9: Várunk téged is október 6-án 9 órától
8: áruházunkban.
9: Békés Csaba, Szarvasi út 22.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm. Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. Az őszi szünetben is ingyenes étkezésre támogatják a rászoruló békéscsabai gyerekeket, tudatta a behír.hu. A szülőknek előzetesen igényelniük kell az ellátást. Egdesi Viktória és Domokos Balázs kapta idén a Békés Csabai fiúságáért kitüntetést, tudatta a beol.hu. A két pedagógust a helyi fiatalokért végzett munkájukért ismerték el a Csabai Karabonciás napok zárásán. Ebzárlat lesz Békés megye nagy részén, október 7-e és 27-e között, közölte a megyei kormányhivatal. A kutyákat ez alatt csak pórázon és sztájkosárral lehet sétáltatni. Ecsekfalvát, Szarvast és Békés-Szentandrást nem érinti a korlátozás. Marad a derült ég, hajnalban Békés Csabán 6 fokig ül a levegő.
12: Az időjárás jelentés támogatja a gaboglasz.com. Szélvédő szakértelem 30 éve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermű.

Igazi mai slágerek változatosan a folytatásban is itt a 104 irányú adja. Nagyon kellemes szombat délután, jó hétvégét kívánok önöknek október 3. napján is. A Daily Mixet hallják a mikrofonnál 2-ig velem Oszival. Jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900. Ha van valami közúti info, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide. Köszönjük szépen, balesetmentes utat kívánok. Tóth Abigail és Exant közösével folytatjuk. Itt van most a Sugar Daddy.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió egyen Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét önöknek. Pontosan 12:30 van, a Déli Mixet hallják. Jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900. Egy hétfői véradást ajánlok a figyelmükbe, amely itt lesz Békés Csabán, a Területi Vérellátó Intézetben. 9 és 18 óra között várják majd önöket. Ha tehetik, menjenek el és segítsenek másokon. Most pedig folytatjuk a Déli Mixet, itt a Hall of Fame.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legged nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1. Nagyon kellemes hétvégét önöknek. 3 perccel járunk, 3:45, 1 után 2 kiállítást ajánlok a figyelmükbe. Mind a kettő a Munkácsy Mihály Múzeumban látható. Az egyik az az eltűnt szigeteink dinoszauruszai, a másik pedig a győztesek az objektív mögött. Várják önöket. Most pedig folytatjuk Daddy Yankee, Katy Perry, Snow közös igazi mai slágerével. Pörög a konka.

0: igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a következő órában is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délután. Jó hétvégét kívánok, a Daily Mixet hallották ma is velem Mosszival. Mindjárt megyünk tovább, indítok egy újabb órát, jön Samfeld újdonsága. Perc és az infók után pörög a Heart Like Mine, aztán ajánlom még figyelmükbe egy-két programot, maradjanak a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Féláfás akció a Békés Festékháznál, a Pannon Hálózat Polifárbe kiemelt partnerénél október 14-ig szinte mindenre. Most érdemes felújítani, festeni, beszerezni, amire eddig vártál. Féláfás akció a Békés Festékháznál. Békés Saba, Orosházi út 32, Gyula Mágocsi út 13, a Volt Profi mellett.
4: Figyelem, Békés Csaba!
5: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian Cirkusz újra Békés Csabán, a sportcsarnok mellett. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Richter Florian Cirkusz, ne hagyjátok ki! Jegyek rfc.hu.
6: Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a gyumaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Oszival. Csak igazi.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. 5 perccel 13 óra után a Lencsési Közösségi Ház program sorozatát ajánlom a figyelmükbe, december 16-áig tart a 35 év és 35 kiemelt program. Várják önöket, részletek a Közösségi Házban. Most pedig Accent és Misha Miller közösével megyünk tovább itt a 104-en. Ez a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét kívánok. A Békés Csabai Fotófesztivált ajánlom a figyelmükbe. Október 22-éig különböző helyszíneken, különböző kiállításokkal várják Önöket. Részletek a Fotófesztivál hivatalos oldalán. Mi pedig folytatjuk most itt a 104-en Taylor Swift igazi mai slágerével. Ez az Opalite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyoma Endrődi Liget Gyógyfürdő és Kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásra pedig segítenek tested lelket feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon, jégmasszázzsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül, vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma Endrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
6: Figyelem, Békés Csaba!
7: Magyarország legnagyobb cirkusza, Richter Flórián Cirkusz újra Békés Csabán, a sportcsarnok mellett. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Richter Flórián Cirkusz. Ne hagyjátok ki! Jegyek rfc.hu.
4: Mert a három DJ legenda ma este

megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Coach's Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puente-zel közösen készített el Golden Summer Loi-tól a Rádió 1-en.

Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, mai sláger megy, és most jó kis olasz house a folytatásban. Alex Kenji és a Bambolé, talán nem mondok semmi meglepőt, erre a dalra is, mert nagyon sok top 500 box érkezett. Hát akkor hozom.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A rádió egyen hamarosan. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia pontosan egy évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg az album, a The Life of a Showgirl. Most pedig mutatom a legfontosabb tudnivalókat a Rádió 1 konténerjátékunkkal kapcsolatban. Lehet jegyzetelni?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1-ben igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turné már a második stúdióalbum, a White Child dala is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Október 3-a van szombat, és ma este több streaming szolgáltatón is ingyen lehet nézni egy Shakira koncertet, ami élő koncertet. Ez az esemény exkluzivitása, az egyik madridi koncertjét streamelik több platformon is. Óriás népszerűségnek örvend az énekesnő még mindig. Őt hozom, és a Die Die-t mindjárt.
1: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!

0: Sziasztok, én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Дэвид Гетта, Ива Макс, Риана, Минелли, Камрад, Тиесто, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: the limit. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is. A mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, akkor érkezik majd Kuki, a francia Muki, és 2 órán át mixel a Before Party Show-ban. Élő kívánság műsor is lesz 7 és 8 között, aztán 8-tól diszkosít, majd World is My Radio Show. Most pedig a diszkó és az indie zene találkozása a Hertz klasszikus Purple Disco Machine remixében hozom.
1: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy. Minden egyes nappal közelebb kerülünk a Top 500-as listánkhoz, és folyamatosan érkeznek a voksok, például a top500@radio1.hu e-mail címre, és fel is lehet hívni minket. Most is egy voks jön, ugye?
1: Ja, akkor Fateless Insomnia. Köszönet, igen, abszolút.
0: Mondhatsz még egyet?
1: Ha egy cívületbe húzol. Chemical Brothers, Hey Boys, Hey Girls.
0: Te jó, hogy mindjárt elkezdek táncolni. Chemical Brothers másik dalára is jött voks, erre. Hát akkor ezt is felírtuk a listára, és most egy olyan dalt hozok, ami már nyert rádió egy top 500-at, és ennek megfelelően Ed Sheerant ünnepeltük egy teljes hétvégén át, mert akár Justin Biebert is ünnepelhettük volna, hiszen ez az ő dala is. I Don't Care.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Szakigati mai szlogenben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most, hogy rákagyarodtunk október hónapra, már tényleg nincs sok hátra a Rádió 1 Top 500 hétvégéig. Folyamatosan jöhetnek még a voksok, például a Rádió 1 Top 500 forró drótján, ez a 0620-311-111-es szám. E-mailben is el lehet küldeni a kedvenc Rádió 1-es dalokat a top500kukacradio1.hu e-mail címre, vagy Facebookon is el lehet küldeni nekünk. Sok voks érkezett például Regál Lili dalára már. Hozom a Hill Meet.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 5 órától Cookie Mix-el, Before Party Show 2 órán át, és nagyon fontos info, jövő héten nyílik a Rádió 1 konténer. Mutatom a részleteket, és hozom Extendalát is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy kontinent. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, Békés Csaba!
4: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Flórián Cirkusz újra Békés Csabán, a sportcsarnok mellett. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Richter Flórián Cirkusz, ne hagyjátok ki! Jegyek rfc.hu.
5: Itt van az ősz, itt van újra.
6: És akkor itt van a Makita vásár is, itt van újra.
5: Mégpedig Békés Csabán az SKF műszaki áruházban.
6: Mire számíthatsz?
5: Makita szaktanácsadás,
6: akkumulátoros szerszámgépek tesztelése.
5: Egész nap extra kedvezmények.
6: Az első 50 regisztráló ajándékot kap,
5: majd a nap végén pedig értékes ajándék sorsolás.
6: Te megtalálhatod a betakézi szerszámait és a munkavédelmi termékeit
5: szintén kedvező árakon.
6: Továbbá étel, ital, jó hangulat.
5: Várunk téged is október 6-án 9 órától
6: áruházunkban.
5: Békés Csaba, Szarvasi út 22.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
8: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Köszöntöm Önöket, jönnek a rövid hírek Török Mónikától. Békés Csaba szennyvíz mintájában is kimutatták a koronavírust, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A mért mennyiség továbbra is alacsony, országosan viszont a következő időszakban helyenként emelkedhet a fertőzések száma. A Szentgyörgyi Albert Technikum diákja, Pocsai Levente lett Békés Csaba új diák polgármestere, írja a beol.hu. A garabonciás napok választásán 7 középiskola jelöltje indult. A harmadik helyen kialakult holt verseny miatt 3 diák alpolgármester lesz. Őszi fotókat várnak a Békés Csabai diákoktól a Lencsési összpályázatán, írja a beol.hu. Egy tanuló legfeljebb 4, akár telefonnal készített képpel nevezhet november 15-éig. A folytatásban marad a derülték, Békés Csabán hajnalban 6 fokra készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió E, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti. A számunk sem változott, 0620-311-111. Ide jöhetnek a top 500 voksok, most Erikától egy.
1: Nagyon szeretem a Rászlóztól az Indősedó című számot.
0: Oké, felírtam a listára minden esetre.
1: Köszönöm.
0: Szia.
1: Szép napot.
0: Neked
1: is. Szia.
0: A folytatásban pedig egy olyan előadó, Teddy Swims, aki ezzel a dalával, a The Door-ral két egymás követőjében is ott volt a top 500, top 10-es mezőnyében. Hozom!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, Kátai Dani pedig elküldte a top 500 voksait Viber üzenetben, Éva meg Salt és Tóth Abigail Exen Sugar Daddy. Na hát a Sugar Daddy-vel kezdtünk, és ez a jó hírem, Dani, hogy Éva Max-el és ezzel a dallal folytatjuk az órát. Éva Max már nyert top 500-as listát, biztos

0: Sziasztok, én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500.
4: A Top 500.
3: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Minelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.

0: támogatásával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és gyors pillantást vettek az üzenetekre, 0620 311 111. Itt van velünk István például. Szia Márti, nagyon jó titeket hallgatni, most éppen Nyíregyházán vagyunk, bekapcsoltam a Rádió 1-et, és jó, hogy téged hallak István Nyíregyről. István még egy kis ideig ma, aztán jön Kuki, a francia Muki, előtte pedig jön Bibi Rexa, hát nem Nyíregyházáról, lehet, hogy éppen itt van, ki tudja, hanem Los Angelesből, azt hiszem ott van jelenleg, ez a New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, amire már nagyon sok voks jött a top 500-es listánk előtt.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a világ hivatalosan második legjobb DJ-je, ha nagyon ragaszkodunk a DJ meg Top 100 listához, Martin Garrix, aki egyébként már többször volt első is, a tavalyi évben David Guetta szerezte meg az aranyérmet, na de most már nem sokára kiderül, hogy az idei lista hogyan áll össze. Október 6-án kedden lesz a nagy eredményhirdetés Ibizán, lesz egy ilyen előkelő gála is hozzá, Lost Frequencies, Vintage Culture és egyéb sztár DJ-k szereplésével. Több kategórián belül is lesznek egyébként díjazottak, világ legjobb trance DJ-je, világ legjobb hard DJ-je, techno DJ-je, és a többi, és a többi, és hát ugye a mainstream kategória, ez a bizonyos százas lista. Ezen a listán tavaly Martin Garrix a második lett.

igazi mai sláger megy. Pillanatokon belül szűnni nem akaró Allé Hoppok kíséretében Cookie foglalja el a stúdiót, jön a Before Party Show, aztán Diszkos Hit és World Is My Radio Show is lesz. Én, Kismerti, legközelebb holnap délelőtt jövök. Jó rádiózást!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1-t a nyugati
0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Itt van az ősz, itt van újra.
9: És akkor itt van a Makita vásár is, itt van újra.
8: Mégpedig Békés Csabán az SKF műszaki áruházban.
9: Mire számíthatsz?
8: Makita szaktanácsadás,
9: akkumulátoros szerszámgépek tesztelése.
8: Egész nap extra kedvezmények.
9: Az első 50 regisztráló ajándékot kap,
8: majd a nap végén pedig értékes ajándék sorsolás.
9: Te megtalálhatod a betakézi szerszámait és a munkavédelmi termékeit
8: szintén kedvező árakon.
9: Továbbá étel, ital, jó hangulat.
8: Várunk téged is október 6-án 9 órától
9: áruházunkban.
8: Békés Csaba, Szarvasi út 22.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
11: Árkánum esküvő kiállítás és nyílt nap Békés Csabán az Árkánum Hotelben.
10: Október 4-e vasárnap.
11: Vendégvárás és welcome drink 11 órától, majd 12.30-tól svédasztalos lakodalmas ebéd, süteménykóstoló, 25 szolgáltató bemutatkozása. Az esemény ingyenesen látogatható. Bővebb információ arcanumhotel.hu.
12: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázzal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül, vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
8: Köszönjük!
2: Rádió 1! Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm. Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. Az őszi szünetben is ingyenes étkezésre támogatják a rászoruló békéscsabai gyerekeket, tudatta a behír.hu. A szülőknek előzetesen igényelniük kell az ellátást. Egdesi Viktória és Domokos Balázs kapta idén a Békés Csabai fiúságáért kitüntetést, tudatta a beol.hu. A két pedagógust a helyi fiatalokért végzett munkájukért ismerték el a Csabai Karabonciás napok zárásán. Ebb zárlat lesz Békés megye nagy részén, október 7-e és 27-e között, közölte a megyei kormányhivatal. A kutyákat ez alatt csak pórázon és sztájkosárral lehet sétáltatni. Ecsekfalvát, Szarvast és Békés-Szent Andrást nem érinti a korlátozás. Marad a derült ég, hajnalban Békés Csabán 6 fokig kül a levegő. Ezek voltak a rövid hírek Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vala keste, addig is hiazol, imádlak, szeretlek, csók, baba. Jó, ezután üdv kapitány, jó a műsor, közben a koncerár egy bizonyos növel veszekszik, üdv Jani, Niki Balázs pár szerelbekésre varrön, oké? Nem szab veszekeni, ha? Ez nem jó. Ezután szép szombati műsorvezetés kapitány, vigyázat, csúcsú az üzletben, a kollégai pedig otthon hallgatják, aztán remek műsor, Nikiek ezt írták, köszi szépen, ezután sziasztok, nagyon-nagyon mod kuki, ez az kuki weekend, szuper, beolvasnád a következő üzenetet, nagyon szépen köszönöm, tegnap voltunk esküvőn, és nagyon sok boldogságot kívánunk Ola Andreának, és Ola Tamásnak, üdvözletel Alberto, Alondo és Szakás. Jó, sok-sok boldogságot kívánunk nekik. Érkezik a kedvenc DJ-m. Aha!

0: egy üzenet a 0620-311-111-re. Még egyszer mondom, szia Kuki, 10-esbe van állva, mint a szög, 38 perc, 1700 méter, már az óbudai temetőnél. Tudja vele ki, mi történt? Zú, én elmondtam, elolvastam, várunk a választ, jó? Kitartás neked a dugóban, ne idegeskedj, jó? Érkezik David Guetta, Jennifer Lopez elégült, Save Me Tonight! David, itt vagy?
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary.

Ez volt a szem címe Physical, Dua Lipa itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, az egyik SMS itt szól. Szia Kuki! Akkor mondom, hogy kell nézni a nevemet, jó? Nem K-U-K-I, hanem C-O-O-K-Y, de semmi gond. Szia Kuki, kérjetek egy jó pörgős számot Kuki módra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus, Tomi és csapata, Kinga a legjobb feleség, Beci és Angi barátok, kikkel hajnalban idulunk a Zolasz tengerpartra. Köszi, te vagy a király! Jaj, de jó nektek!

köszönetem, merci, ciao, hello. Eztet a nekünk, Andris 78. Na jó, van, oké. Okay. Oh, micsoda zene érkezik, anyag fiúk. Minőségi zenéről van szó, tényleg, arra ezt?

ez komolyan. Jön egy kis gitárem sokára, isteni. Van egy jó hírem, 18 óraig nem beszélek, csak mixerek, jó? 18-tól 19-ig mixerek, 19-tól 20 óraig előkívánság műsor. Tökéletes a program. Itt van a gitár.

0: Planete și üzeremneki, imadlag draga, Shubicam.
1: Shubicam.
0: Allez, et qui je suis le terkezik, cookie ici, et qui je visais, radio et visait. Amarochan ou ramix à la clette, kazi gazi, mach la garaquette, et par pias moulva, et schmivel, kazdek, astichel mondon, bambole!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új...

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1, az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon. Árkánum esküvő kiállítás és nyílt nap Békés Csabán az Árkánum Hotelben. Október 4-e vasárnap. Vendégvárás és welcome drink 11 órától, majd 12:30-tól svédasztalos lakodalmas ebéd, süteménykóstoló, 25 szolgáltató bemutatkozása. Az esemény ingyenesen látogatható. Bővebb információ arcanumhotel.hu.
6: Félápás akció a Békés Festékháznál, a Pannon Hálózat Polifárbe kiemelt partnerénél október 14-ig szinte mindenre. Most érdemes felújítani, festeni, beszerezni, amire eddig vártál. Félápás akció a Békés Festékháznál. Békés Csaba, Orosházi út 32, Gyula Mágocsi út 13, a Volt Profi mellett.
0: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket! Jönnek a rövid hírek Török Mónikától. Békés Csaba szennyvíz mintájában is kimutatták a koronavírust, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A mért mennyiség továbbra is alacsony, országosan viszont a következő időszakban helyenként emelkedhet a fertőzések száma. A Szent Györgyi Albert Technikum diákja, Pocsai Levente lett Békés Csaba új diák polgármestere, írja a beol.hu. A garabonciás napok választásán 7 középiskola jelöltje indult. A harmadik helyen kialakult holt verseny miatt 3 diák alpolgármester lesz. Őszi fotókat várnak a Békés Csabai diákoktól a Lencsési összpályázatán, írja a beol.hu. Egy tanuló legfeljebb 4, akár telefonnal készített képpel nevezhet november 15-éig. A folytatásban marad a derült ég, Békés Csabán hajnalban 6 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

19 óraig mixelenktek, ez igazi mai slágerekkel, tenek fiúk, az érdekes mesit szól, szia kuki, nagyon jók a zenék, ez a Field of Fire, ennek az óranak a végére. Nagyon tüzes lett a hangulat, remélem lesz a fire zenéd, és mert akkor még tüzesebb lesz a hangulat, üdvözlettel a Rami. Le fogom játszani egy kis fire, jó? De úgy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik Alex Kenji, olasz DJ, és a szám címe Bambole. Egészen 19 óraig bulizunk a nagyot, nincs mese, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon, sőt, az egész világon. Oh, hey, hey.

0: Zenei Slager Verdi, de jó égütleni, nem? Na, még szép! Az egyik SMS itt szól, Hello Cookie, egyszerűen imádom a zeneidet. Köszönöm szépen, írta nekünk Barbie.
1: Come on Barbie girl, in a Barbie world, life is plastic, it's fantastic.
0: Na, elég, allé hopp! Állok fiúk, igazi nyari hangulat érkezik, tudom, ősz van. Ma egyre sötétedik. Hamar, valamikor 4 órakor sötét lesz, jön a hó, jön a köd, de itt vagyok én!

csinálni semmit. Én intézem mindent, jó? A jó kis zene, jó mixelés, jó kedv, jók az energiák. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Álljabb kukikám, jó az energiák, akkor ne dumajál, zenejél.

0: Megatzeko ki Amanoshon foita todika burit nanun ki akazik bibi rexa Faithless New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon. Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a Gyuma Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
3: Figyelem, Békés Csaba!
4: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian Cirkusz újra Békés Csabán a sportcsarnok mellett. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Richter Florian Cirkusz. Ne hagyjátok ki! Jegyek rfc.hu.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
6: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
5: Nem halsz bele.
6: Szájtapaszba.
5: Ragazd le a szádat.
6: Igen.
5: Nem fulladsz meg.
6: De megfulladt.
5: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
6: Nem egy.
5: Százak haltak meg, ugye?
6: Ezrek!
7: Egy falu nem ébredt fel reggel.
5: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
7: De te horkolsz, Balázs?
6: Már szájtapasz.
7: Már nem, már halott.
5: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni.
7: Egyébként
5: igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok.
7: Hol a szájtapasz?
5: Ide teszek egyet, meg van rajta.
7: Seki sebe,
5: érted? Reggelre felfújódok, érted, mint én Michelin baba.
6: A csiamagot... És ahogy leveszi, akkor...
7: Minden nap megeszik 4 kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
5: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
7: Figyelj, túlnyomás azért az van.
5: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
7: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat!
5: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hányszik kicsit éjszaka.
6: Itt írja.
5: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
6: A refluxos, tessék.
5: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, nem az egészséges ember, vagy csak horkolsz.
6: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztás után se szabad.
5: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé...
7: Még egykor leszikám, most nem mehet a
6: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

existere nazles. Ma ne makarom, hogy senki ne legyél depis. Ne. Na, ugye Krisztián? Senki ne legyél depis. Eni. A jó kollégám itt a rádió, egy stúdióban. Kolléga, jó barátom is. Kuki, szedd össze magad. Szóval érkezik Sean Finn. Igen, Sean Finn. A szám címe Sunshine. De ugyanában Sunshine, az Sunshine Me. Hoppa! Szóval ez Sunshine Me. Tanulok valamit minden nap, gyerekek. Pedig nincs rajtam a szövegem, de látom. Sunshine Me. Jó. Isteni zene. Van egy jó hírem. 19-től kívánság műsor. Bizony. Én még mixelek nektek, jó? És milyen jó zene jönnek még. Bízzatok!

Ez itt a Rádió Vagyon, sok igazi ma is leger megy, az egyik SMS itt szól, ez nagyon jó! Mikor játszottam ezt a kis Sunshine-i? Aha, bizony, bizony. Az tetszett neked, drágátó, akkor ezzel mi lesz? Lájtozzunk egy picit, kérlek, fiúk. Nem mindig a pörgős zene a legjobb, higgyetek nekem. Itt van a bizonyíték. Érkezik kedvenc DJ-m. Cookie.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 gigabitai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy kontinent. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szorjo.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
7: Figyelem, Békés Csaba!
8: Magyarország legnagyobb cirkusza, Richter Florian Cirkusz újra Békés Csabán, a sportcsarnok mellett. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Richter Florian Cirkusz. Ne hagyjátok ki! Jegyek rfc.hu.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm. Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. Az őszi szünetben is ingyenes étkezésre támogatják a rászoruló békéscsabai gyerekeket, tudatta a behír.hu. A szülőknek előzetesen igényelniük kell az ellátást. Egdesi Viktória és Domokos Balázs kapta idén a Békés Csabai fiúságáért kitüntetést, tudatta a beol.hu. A két pedagógust a helyi fiatalokért végzett munkájukért ismerték el a Csabai Karabonciás napok zárásán. Ebzárlat lesz Békés megye nagy részén, október 7-e és 27-e között, közölte a megyei kormányhivatal. A kutyákat ez alatt csak pórázon és sztájkosárral lehet sétáltatni. Ecsekfalvát, Szarvast és Békés Szent Andrást nem érinti a korlátozás. Marad a derült ég, hajnalban Békés Csabán 6 fokig kül a levegő. Ezek voltak a rövid hírek Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Jó hírem van, a kívánság műsor elkezdődött. Most kit köszöntsünk? Haló, haló!
2: Kopi Zsófi vagyok.
1: Szia Zsófi, mi újság?
2: Minden oké, jó az idő.
1: Ugye?
2: Maradjon is így.
1: Hát csütörtökig biztos jó, de csütörtök estétől jön egy kis eső.
2: Hát az nagy baj.
1: Hát, figyelj, jön az ősz, mint a hajam. Na mindegy. Na, kértél tőlem a legújabb Lost Frequencies, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, aki szereti ezt a jó időt, és nem akarja, hogy jöjjön az ősz.
1: Hát ez az. De gondolom, hogy sokan örülnek, mert nem sokára karácsony.
2: Azért hát ez így, az messze van.
1: Hát figyelj, annyira gyorsan megy ezzel.
2: Még előtte van Halloween.
1: Ja, Halloween. Már kicsit morbid, de igen, tényleg. Ezt elfelejtettem. Jó, igazad van. Jó van, oké. Okay. Köszönöm szépen a telefonat el, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, köszi.
1: Ciao, ciao, szia. Tényleg, Halloween is lesz. Mondjuk ez nem a kedvencem. Viszont imádom Lost Frequencies, Live It All, ez a legújabb, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gondolom sokan vacsoráznak, akkor jó étvágyat. Már mondjuk, mikor erről beszélek, arra jöttem, hogy éhes lettem. Valaki túlsó végén talán valaki főz valamit, haló, haló.
2: Haló, Kuki, Flóra vagyok.
1: Szia, Flóra, mi újság?
2: Köszönöm szépen, minden szuper.
1: Főzöl, vagy nem főzöl most?
2: Én most nem főzök.
1: Nem főzöl, jó. Akkor mit csinálsz azon kívül, hogy hívsz engem? Pihensz?
2: Pihenek, igen, meg készülődök, mert holnap hazautazom a szüleimhez, és már régen találkoztunk, úgyhogy már várom, hogy menjek hozzájuk.
1: Akkor jó utat kívánok előre is, óvatosan az úton, már nem tudom, mivel mész, vonat, busz, kocsi,
2: autóval,
1: repülő.
2: Autóval, igen.
1: Autóval, jó van, oké, rendben. Na, mit szeretnék enni tőlem?
2: Én Lloydtól a Golden Summert szeretném kérni.
1: És kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek, mert holnap megyek, és már várom, hogy találkozzunk.
1: Azért nem főztem, meg gondolom, a szülőid főznek, nem?
2: Azért hát így nem... van,
1: jó,
2: így
1: jó,
2: van.
1: Jó, ez egy jó dolog, jó van. Még egyszer köszönöm a telefonát, vigyázz magadra, jó utat, és érezz jól magad, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Szia, szia! Hello, hello! Szia. Nincs hangom a gyerekek, van egy ilyen. Elérkezik Lloyd, és a szám címe Golden Summer. Jó kis Golden.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Egy kedves hallgató kérte tőle Martin Garrix, azt tudom, de nem tudom, hogy hívják őt, mint hallgató. Nem mint Martin Garrix, mint hallgató. Halló, szia, hogy hívják téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, mi újság, hogy vagy?
2: Minden szuper, jól érezzük magunkat, és szeretnénk jó zenét hallgatni a rádióban.
1: Figyelj, az a Bird of Lies, amit kértél tőlem, ez egy bombasztikus, igaz imai sláger. Az jobb nem lehet kérni. És kinek szeretnéd küldeni, Kata?
2: Szeretném küldeni a barátaimnak, akik most itt ülnek mellettem.
1: Jó, buli van?
2: Igen, készülődünk a buliba.
1: Ja, mentek ma este buliba.
2: Igen.
1: Az a szombatesti láz, nem? Mint John Travolta, ugye?
2: Úgy, ahogy mondod, igen.
1: Jó van. Jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönjük szépen, szép estét.
1: Köszi. Azért John Travolta tudta táncolni, ja? A Grease, az hihetetlen. A szombatesti láz is nagyon jó. Jó. Én próbáltam utánozni őt, hát no comment. Viszont érkezik Martin Garrix, nem szoktam utánozni, mert egy nagyon jó DJ. A szám címe Bird of Lies, és ezt imádunk itt a Rádió 1-en.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: 0630 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!
1: Let's get down to business.

0: egyen.
1: Gyorsan ment az idő, önök fiúk, én búcsúzom tőletek, de nem menetek sehova, érkezik a diszkusi csapat, egészen 9-ig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri, holnap újra találkozunk 17 órakor, én nagyon jól éreztem magam veletek, remélem, hogy ti is, holnap ismét, oké? Oké, sziasztok, ja, búcsúzom még újabb Gabriel Dancerrel és Metzke Viktorval együtt, a szám címe One Kiss, azaz egy puszi, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Csaki Gati mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben, téged ez érzékenyen fog érinteni. Jó, de ezt
4: fonyódon, az kettő darab lángos.
3: Fonyódon, az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfő sajt már nem jutott rá. Feljöttek egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy a gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Szóval ez egy tök kedves sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket! Jönnek a rövid hírek Török Mónikától. Békés Csaba szennyvíz mintájában is kimutatták a koronavírust, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A mért mennyiség továbbra is alacsony, országosan viszont a következő időszakban helyenként emelkedhet a fertőzések száma. A Szent Györgyi Albert Technikum diákja, Pocsai Levente lett Békés Csaba új diák polgármestere, írja a beol.hu. A garabonciás napok választásán 7 középiskola jelöltje indult. A harmadik helyen kialakult holt verseny miatt 3 diák alpolgármester lesz. Őszi fotókat várnak a Békés Csabai diákoktól a Lencsési Ősz pályázatán, írja a beol.hu. Egy tanuló legfeljebb 4, akár telefonnal készített képpel nevezhet november 15-éig. A folytatásban marad a derült ég, Békés Csabán hajnalban 6 fokra készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.
0: Kapaszkodjon! Indulunk! Disco! Hello! Szavasszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít Radio Show 3D-ben, de félőben DJ Juniorral, Hanvai Pécsivel és Bárány Attilával.
7: Szavasszok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FM-en, webben és applikáción keresztül, tiszta festékesen, de száradnak a falak, és nagyon jól lesz a lakás.
8: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időm. Publikum, jó magam, Hanvai Pécs is itt leszek egészen este 9-ig.
0: Kezdünk egy fantasztikus igazi mai slágerrel és azzal a hírrel, hogy átképzi magát a diszkos csapata, a Hanvai Kárpitos lett a junior festő.
8: Asztalos! De várj,
7: valaki én olvastam egy ilyet. A Gáspár Lacinál meg a feleségére, hogy diszkozni tanulnak.
0: Ez így van.
8: Nem már.
0: De. Na mindegy, kezdjük Robin Schulzzal. Jön a Better Times. Jó szórakozást mindenkinek.
7: Erről még beszélünk kell.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, a Hanvai Pécs és én DJ Junior, és annyit akartam mondani, hogy igen, a Gáspár Laci és a felesége azok tényleg ezt
1: Laci.
0: Csinálják. És igen. Igen.
1: Már másikra gondoltam, a Győzőre, a Laci-ról tudok, mert Győző az még szebb lett volna a feleségével.
0: Meg nem is erről van szó tulajdonképpen, hanem arról, hogy a legnépszerűbb szakma ugye jelen pillanatban Magyarországon, ez az elmúlt évben erről beszéltünk, igen, ugye ez hír volt, ez az a DJ dolog.
1: Annyi változott, hogy már nem csak Magyarországon, hanem én láttam egy statisztikát 2026-ban, az egész világon a legnépszerűbb szakma az a DJ. Tehát na tessék.
2: Én nem tudom, hogy büszkének kéne lenni rá, vagy nem, inkább nem egyébként, de 14, 15 vagy 16 évvel ezelőtt a Gáspár Győző már csinált egy albumot bizonyos számokból, de úgy, hogy egy az egyben az alap az enyém volt, és arra készült valami tőle. Tehát, hogy ezt csak így el akartam.
1: Ez jön
2: a falsz a folytatásban. Ez a Late Night itt a Rádió 1-en, a diszkosítban, az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rédősöd, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hamboy PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Helgák, Gertrudok, Ignácok, Josefinok, Terkák és Teszák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Gyűrűsi Tamás, Albert Ferenc, Dömök Tomi, Józsa Hunor, Németh Istvánné, Zabosné Bettina és Horváth Evelin. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: És hát ugye benne vagyunk már októberben, így aztán készülünk a 24-i partinkra, amely attól lesz speciális, hogy egy nagy Békés Csabai fesztiválról leszünk, amely egyébként külön-külön is játszottuk, együtt is játszottunk már diszkosit, és most újra, mint diszkosit érkezünk meg, és az elmúlt 21 évben mindent fogunk játszani, ami elektronikus zene, úgyhogy tartsatok velünk a nagy színpadon, sátras nagy színpad, ugye már október 24-e van, tehát már nincs olyan meleg, na mindegy, szóval ott leszünk a nagy színpadon, és a koncert után diszkosit lesz a házban.
1: Azt hittem sose fejezett be,
2: na mindegy,
1: zenei hír következik, gyerekek, nagyon fontos, ez a dal ebben a formában 4 nappal ezelőtt, vagyis ezen a héten került fel a YouTube csatornámra, ha valakit érdekel, hallgassa, nézze, csemegézzen, Aloner, Back to Yours, Peace and Shell-ben, itt a rádió, a diszkosítben.

0: a Phoenix Klubban.
1: Az októberről már beszéltünk, most beszélünk a decemberről, az is erős lesz egyébként diszkosít ügyben, hiszen 4-én és 5-én megünnepeljük a születésnapunkat. Ez nem egy zenei hír, de vélük is. Nagyjából azért az, hiszen az elmúlt 21 évből minden, ami diszkosítás játszani fogunk, és hát 4-én évfélkor, ami már 5-e lesz, akkor tényleg már 21 évesek leszünk, szóval Pécsre megyünk először, 5-én pedig Budapesten ünnepeljük a 21. születésnapot. Na ez mind a kettő nagyon nagy buli lesz.
2: Egyébként a 21. születésnapunkon kifejezetten ajándékot elfogadunk.
3: Melyik születésnapunkon?
2: Bármelyiken, de a 21-en kifejezetten.
3: Nekem mindegy. Mondjuk én nem örülök az ajándékoknak. Olyan hülyeséget szoktak adni. Hát de tényleg.
2: Gyerekkorodban nem írtál
3: tisztelet a kivételnek, tisztelet a kivételnek. Valaki nagyon-nagyon kellemes meglepetést tud szerezni, de volt már olyan gyerekek, hát inkább hagyjuk.
2: A gyerekkorában van baj, tehát ott valami elment szerintem.
3: Vagy a télapó,
2: vagy a szülők nem azt vették neked, amit szeretél.
3: Akkor most ezt elmondom, jó? Pedig az egyik legrégebbi és legjobb barátom, egykori rajongóm az, akitől kaptam ezt. Sírkőrer volt rávésve, hogy az évtized DJ egy sírkőre.
2: Az mellé ment szerintem.
3: És azt a sírkövet a mai napig a garázsba tárolom, mert nem tudom hova tenni.
1: Hát most mondanám, hogy ilyenek a...
3: Jó, megyünk tovább a rádió egyen a diszkosítben. Érkezik Peter Exxon, illetve az AI és a Glass and Dust az általam készített mixben.

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a diszkosít 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színű zenékkel, Bárány Attila mixel, itt van vagy PJ Shane DJ Junior is.
1: Jut eszembe, amennyire látom a jövő hetemet, egy kicsit lazább lesz, így hát majd lesz időm a 2026-os saját cuccainkat, amit Roberto Vini és egyéb producer társaimmal közösen csináltunk, elküldeni mindenkinek. Hogyha bárkit érdekel ez a lehetőség, írjon nekem e-mailt a hambai.pg@hambai.hu-ra.
2: Most pedig zenei hír.
0: Na,
2: ez egy jó adás. De ezt a haveromnak mondom.
1: Ez egy jó műsor.
2: Képzeljétek el, ugye van az a színészképzőben is használt nyelvtörő, az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai fapipa, papipa, ez megvan?
0: Igen, én tudom, mert nem tudom kimondani.
1: Igen, én tudok enni durvábbat is.
2: De nem kell, mert hogy ezt megzenisítette valaki, méghozzá az AI. Várjál, de én úgy döntöttem, hogy megcsinálom saját magam.
0: De magyarul? Így?
2: Ez így, ahogy van. Ja, ezt képzeld, megcsináltak, és akkor átmegy a TikTokon, mint az állat, úgyhogy most jön a 2026-os vadonatúj fapipa, itt a rádió egyen. Ez kérem szépen, ez nem AI, ez kérem szépen Bissensuel.
0: Remélem nem írtad el egy betűvel a címet, ez fontos.
2: Nem.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, búcsúzunk ma estére, DJ Junior, várjál tőle, és jó magam, Hanvai PG.
1: Én azt köszönök el tőletek, hogy várok mindenkit szeretettel Straubingban, a Phoenix Clubban zenélek ma, holnap este 8-tól pedig újra, diszkosít a Rádió egyen, én Bárány Attila voltam, és még jövök el, most jut eszembe, hát hiszen jön egy dal még itt a folytatásban, a fináléban.
2: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, kikerült egy új Made in Ibiza mix, meg új tartalom is van, ezen kívül a DJ Junioros remixek megtalálhatók, letölthetők, egy új pak, a nyári, a Facebook rajongói oldalon megtaláljátok. Ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek 8-kor itt a Rádió egyen, szevasztok!
0: Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, innen megyek vissza egyébként a húgom esküvőjére, jövő héten szombaton pedig mindenkit várok sok-sok szeretettel Gyöngyösön, Bátaszéken és a fővárosban, a budapesti rezidenciámon, szevasztok!
1: Most pedig Maupi érkezik, valamint a Just a Little Bit More, a Beatport number one, itt a Rádió egyen, a diszkosítben, persze Biszenselben.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Lili vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You shot me when you

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, most indul be igazán a szombat este. 4 DJ jön, 4 órányi mixel és nagyon sok újdonsággal. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele, hihetetlen, hogy már október van.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát igen, elképesztő, hogy október van. Nem túl rég még azért kezdtünk el sírni pont itt Gerivel szerintem. Ugyanitt ezen a szent helyszínen álltunk, hogy hát vége van a nyárnak, itt van az ősz, itt van a szeptember. Most meg megszoktuk ezt a szegény szeptembert. Elkezdtünk gyönyörködni a szeptember színeibe, és tessék, itt van az október. Na nem mindegy, az október is rengeteg jó zenét tartogat nektek, hát ilyen az első is, ami nagy Rádió 1-es kedvenc, az Alex Kenji és a Bambolé. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Jó hangulatban, jó zenékben, jó kedven, jó társaságban maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Itt a Rádió 1-es a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, és maradunk a feldolgozásoknál. Amy McDonald énekelte a következő fantasztikus dal eredeti változatát. Egészen pontosan 2007-ben This is the Life. Akkor ez volt ennek a dalnak a címe, ez pedig egy igazi prémium kategóriás átirat.
1: Úgyhogy Swish Disco, Rehab és Sunfelt új feldolgozása itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Oldies Mine Radio Show szokás szerint a Laughing Arms indítja be a mai különkiadásunkat. Üdv a most érkezőknek, hello Andris, még egyszer.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát most mennyi csaj, vagy mennyi pasi felsóhajtott, hogy minden, mindig ő indítja be. De mit? De mit?
0: Andris mindenkit beindít. Heti egyszer garantáltan. Szerintem ez jó arány.
1: Ebben a korban főleg. 35-re viccelget.
0: Igen, igen. Mindent megteszünk, amit csak tudunk, szóval az új Calvin Harris dal mögöttünk ez volt a Satisfy, annyira jó ez a zene, hogy hihetetlen.
1: Én nekem nagyon tetszik, ezt most így röviden fogalmaztam meg, ha hosszabban akarom kifejteni, akkor annyit mondanék, hogy Geri, nekem hiányzik a nyár. Hiányzik az, hogy egy teraszon zenélős éjszaka legyen, koktélozzunk, csinos csajokat indítsunk be. Istenem, a következő dal is beindít szerintem mindenkit, mert hogy abszolút még 2026 nyarából szeretjük, hiszen ekkor fedeztük fel, mondhatni, Gordo és a Loco Loco. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: a Rádió Egyes, a Third is Mine Radio Show szombat este Lost Frequencies jön most.
1: Geri, nem akarok ilyen nagyon ilyen in memoriam estét, de hogy most is egyébként vissza kell emlékeznem a nyára, és tudod mi van? Meg előttem, hogy Henry Self remixében játszom ezt a dalt, pontosabban pont ezt a verziót a Strandfesztiválon.
0: Emlékszem, és mennyire jó volt úgy összegészében az egész Strandfesztivál.
1: Hát eszméletlenül, úgyhogy én nagyon várom már a nyarat, úgyhogy nem is kell olyan sokat aludni, de addig is jön Lost Frequencies és a Leave It All. Itt a Rádió Egyen, a Third is Mine Radio Showban.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine, a radio show on Radio 1.

0: World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, a Loving Arms által lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Hová mész tovább innen, Andris?
1: Hát tulajdonképpen én megyek haza Debrecenbe. Úgyhogy
0: de jó!
1: Igen, nagyon jó, már nagyon várom, mert tulajdonképpen már nem voltam több mint egy hónapja, úgyhogy a családlátogatással is összekötöm, úgyhogy ma nem iszok.
0: Vizet. De jó, Andris, akkor jó családozást kívánok, meg jó bulit, jövő héten folyt köv.
1: Igen, de mindent felelősséget csinálok, Geri, neked kitartás, helyes. És jövő héten találkozunk, legyetek szexik, szevasztok.
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön kezd a lemezjátszóknál, New Week, 11-től pedig jön Antonio.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Mine Radio Show starts now. Well, it's
1: mine. Hello mindenkinek, New Week, viszinálunk tovább a szombat estét. Szia New Week, induljunk el!
2: Hello Gary, szevasztok Rádió 1-esek, egy igazán vagány felvétel lesz, Sam Feldel indulunk, és a Hotline Mine, jó szórakozás mindenkinek a következő egy órához. Szevasztok!

egy szőke után jön egy barna, kérlek szépen, nagyon-nagyon ügyesek egyébként a csajok. És hozzáteszem, a felvétel, ami következik, szerintem egy igazi vagány. Mondhat, hogy nyári felvétel egy kicsit későn érkezett meg, de szerintem nagyon-nagyon kellemes. Mindenféleképpen a hölgyek figyelmébe szeretném ajánlani a felvételt. Amber Revival, It's az Atmosphere of Love. Szerintem zseniális lett. Gyertek!

0: amire 10 hosszú évet várt az egész világ. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Üdv a most érkezőknek, szevasz Newvik, neked is.
1: Hello Geri, szevasztok, hello mindenkinek. Igazából most kezdünk oda pörkölni szépen. Ugye David Guetta egész nyáron rengeteg jó zenét hozott ki, viszont most egy igazi klubba visszatérőset rendeltek ki, amit Major Lazerrel közösen csináltak. Ez pedig nem más, mint a Master at Work régi felvétel, a Work, és ez szerintem egy nagyon-nagyon durva jó kis vers.

0: Szóval a Go Home, mi sem megyünk még haza, nagyon az elején vagyunk ennek a ma estének. Nyúlvik a lemezjátszóknál, aztán 11-től jön még Antonio, éjféltől pedig Greg Gear a házban. Ő játsza majd a guest mixünket éjfél és éjjel egy között. Nagyon végig, hát egy régi kedves ismerős jön most.
1: Így van, nem is akármilyen köntösben, kérlek szépen. 2026-ban újra elővetik, és a Rinzer volt, aki feldolgozta, szerintem nagyon-nagyon keményen meg turbózta, mondhatni. Nagyon-nagyon finom hangokat csempészett bele, és nem is kellett igazából hozzá több. Alapból egy zseniális felvétel volt, és így pedig aztán üt, mint az állat. Ez a rádió egy csak igazi ma is lágerbe egy.

0: szombat estét van, nincs ma fellépés.
1: Én csütörtökön már letudtam a heti kötelezőt, volt egy céges parti, ahol 1500-an voltunk kb. Nagyon jó volt, köszönöm a lehetőséget, illetve itt is, és jövő héten pedig újra folytatjuk.
0: Így van, ez most tőled Newvictól a Let Me In, 11-től pedig a lemezjátszóknál Antonio, várjátok meg őt is, World is Mine Radio Show, Rádió 1.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: starts now.
1: Mindenkinek, megyünk szépen bele a szombat éjszakába, és szokás szerint Antónióé a következő egy óra. Hello, Anti!
2: Szia, Geri, sziasztok, Rádió Egyesek, szép estét mindenkinek! Innentől át is veszem a pultot, és rögtön kezdésként egy igazi csemegével indítunk. Kevin Parker, azaz Tame Impala, és a Dracula Christopher Remixben szól, itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét Antonio elemezjátszói mögött, és jön megint egy friss megjelenés.
1: Friss ritmusok és maximális rendület, már is érkezik Rafael újdonsága, ez a Got to be Cool, itt a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Sound is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy velünk hangolódtok, velünk alapoztok a szombat éjszakára a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Antonio a lemezjátszóknál, mi a most?
1: Egy nemzetközileg is igen elismert House Tech House producerrel megyünk tovább, ő nem más, mint az olasz származású Alex Kenji. Már is érkezik a Bambolé, itt a Rádió Egyet.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: 11 és éjfél között mindig Antonio Mix-el, vissza is tudjátok hallgatni a mai szettjét a weboldalunkon és az applikációnkban. Anti, nagy voltál!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek, köszönöm a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek, jó rádiózás továbbra is, maradjatok itt a Rádió 1-en, jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Blond is jön, és a Volcano on a Dream, az Empire of the Sun klasszikus feldolgozása, éjféltől pedig a Guest Mix-ben a lemezjátszóknál.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
6: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, pörög velünk tovább a szombat éjszaka. Greg Gira lemezjátszók mögött a következő egy órában ő készítette a heti guest mixünket, ami egy saját zenéjével indul. Ez Greg Gira és a Moments.

I'm living fast.

I like my music loud. My pockets deep. I go all night long.

0: World Is Mine radio show, The Guest Mix.
1: Late night.

World Is Mine radio show.

este 9-től a Rádió 1-en Magyarország legjobb DJ-ével.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, remélem jól éreztétek magatokat. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombati éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Picit lazában indítottam a World Is Mine után, de innentől azért belehúzunk. Jön például nem sokára Martin Garrix, Alex Warren, a Purple Disco Machine, tényleg a legnagyobbak, most pedig az egyik legnagyobb hang, Daddy Swims, a The Door, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Alex Warren, aki egyébként Benson Boone nagy barátja, sőt, sokszor a dalaikat egyszer először a másiknak mutatják meg. Például Benson Boone is a Beautiful Things-et állítólag Alex Warrennek mutatta meg először. Ez viszont az igazi mai sláger Alex Warrentől, ne keveredjünk el a nevekben, ő jön, és a Fever Dream a Rádió 1-en. How did you know I was so

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Katy Perry szerintem mindig zseniális. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és legalább ilyen zseniális Robin Schulz, aki mindjárt lényegében az első dalával szerzett is egy Grammy jelölést. Ez meg az aktuális kedvenc szél a Bad Dimes a Rádió 1-en.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A legváltozatosabban, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hogy ez a változatosság még nagyobb legyen, és még aktuálisabb, ezért elindítottuk újra a Rádió 1 Top 500-at, a hallgatóinkkal közösen most összeállítjuk az ország 500 legkedveltebb dalának listáját, ehhez pedig várjuk a véleményeket, várjuk a tippeket, a javaslatokat, a szavazatokat, 0620 311 111, akár jó a Maxre is!
1: Igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.